0: A Tükrös Együttes koncertjét hallhatják élőben a Dankó Rádió stúdiójából, és most megkérem a zenekar egyik tagját, Árendás Pétert, hogy segítsen bemutatni a zenekart, illetve azt a muzsikát, amit hallottunk. Hát először is hadd mondjam el, hogy kik a zenekar tagjai. A két prímás, Halmos Attila és Koncz Gergő, a két brácsás, Léber Endre és Árendás Péter, a bőgős pedig Lelkes András. Egyáltalán így szoktuk hívni, kontrás vagy brácsás?
1: Hát ugye ez attól függ, mi a hangszeren játszik. A kontra az egy játékmód, amikor a kíséretre utal, a brácsás pedig, aki brácsán játszik. Tehát hegedűn is lehet kontrázni. Ugye, és hát a bandi nem csak kontrás, hanem cimbalmosa is a zenekarnak, és akkor így áll össze a teljes Tükrös.
0: Mit hallottunk?
1: Most a legutóbb marosmenti zenét hallottunk Csiszár Aladár Magyar Péter, aki prímás és zenekarának játékából, vagy repertoárjából. Először egy korcsost, utána egy verbunkot, a végén pedig egy sebes fordulót játszottunk. Az ezt megelőző összeállításban pedig egyfajta népzenei rekonstrukciót igyekeztünk bemutatni. Bartók Béla 1914-ben a Felső Marosmentén, tehát ugyanezen a vidékén Erdélynek, Felső Répán ott egy fiatal román hegedűstől vett fel szokásdallamokat, táncdallamokat, és hát ugye ezek fonográf felvételek, tehát csak egy szál hegedű hallható a gyűjtésen, és ezt próbáltuk mi teljes zenekarral rekonstruálni a környékbeli zenekari gyűjtések játék módja és stílusa alapján.
0: 1986 azért pestiesen szólva nem tegnap volt. Mindenki a 10-20 éves kora körül valahogy megfertőződött a zenekarban ezzel a zenével. Ki hogy? Árendás Péter, önnek mi volt, vagy hát neked mi volt az a nagyon meghatározó élmény, ami azt mondta, hogy jó, akkor népzene lesz ebből.
1: Igen, hát azt mondhatom, hogy igazándiból a zenekar minden egyes tagjának van egy saját története és egy saját útja. Van, aki kifejezetten népzenei közegből jött, akár népzenekutató édesapja volt Attilának, akár a Andrisnak az édesapja szintén egy neves koreográfus, de például mi a bandival a komoly zene, hogy mondjam, területéről jöttünk, tehát zongorázni tanultunk fiatalon, bandi néptánc együttesben is táncolt, én pedig középis iskolás koromban, gyakorlatilag az Óbudai Népzene iskolába kerülve találkoztam először a hangszeres népzenével, és hát ott ragadott meg, és aztán utána egy életre elköteleződtem emellett.
0: A felkonferálásban is azt mondtam, hogy ti még találkozhattatok olyan zenészmesterekkel, akik meghatározóak. Tehát nem csak az eredeti felvétel állt rendelkezésre ahhoz, hogy megérezzétek ennek a zenének az erejét, a lüktetését, a lendületét. Kik azok a mesterek, akikre mondjuk a legszívesebben emlékeztek? A magyar palackai zenészeket, a Kodoba családot, az biztos, hogy elsőként fogjátok emlegetni.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a mi életünknek, azok a találkozások, amikor ezekkel az emberekkel mi tudtunk találkozni. Ugye, ha az ember csak a hangfelvételeket hallgatja, az gyakorlatilag egy zenei adat, de nem látjuk mögötte az embert, nekünk viszont akikkel lehetőségünk volt még találkozni, beszélgetni, együtt muzsikálni, egyáltalán látni azt a környezetet, amiben ők éltek, ahol ez a zene élt és működött. Ez egy olyan, hogy mondjam, sokkoló élmény volt, most a szó jó értelemében mondom, ami gyakorlatilag újra és újra előjön a bennünk, amikor ezt a zenét játsszuk. Valóban mezőségen nagyon sokat jártunk, tehát nagyon sok személyes kapcsolódásunk van, akár a magyar palackai muzsikusokkal, akár a székiekkel, magyar szlovátiakkal, de emellett azért más vidékeken is megfordultunk, Kalotaszektől Gyimesig bezárólag, említhetném itt a kiváló zenészeket, és hát ha nem csak Erdélyről beszélünk, akkor a Szatmár vidéke, ahol szintén többször jártunk, ami mellett szintén elköteleződtünk, de például Gergő ugye hosszú éveken keresztül nagyon sok felvidéki muzsikát is játszott, hiszen ugye sokat járt oda zenélni, úgyhogy ilyen módon a zenekar repertoárjában például a gömöri vagy más felvidéki zenék is részben megérkeztek.
0: Hogy alakítottátok meg a zenekart? A fiatalos lendület az elvisz egy jó darabig mindenkit, de hát akkor aztán csak el kell kezdeni nagyon komolyan dolgozni. Mikor vált ez tudatossá, hogy akkor mi most Tükrös zenekar, táborokat fogunk csinálni, mert hogy nagyon sokáig volt családos táborotok, tanítani fogunk, lemezeket kiadni, szóval, hogy ez egy komoly, nem szervezet, hanem hát banda. Mert hogy ez azért fontos, hogy ez egy zenekari társaság, együtt muzsikáltok, amivel nagyon sok minden más is együtt jár.
1: Hát igen, erről most órákon keresztül lehetne mesélni. Igazándiból nekem az Attilával az első találkozásom az a 80-as évek közepén az akkori legjobban menő budapesti táncházban, az Almási téri Téka táncházban történt. Mi ott összebarátkoztunk, mint két azonos korú fiatal, ugye ő akkor már ügyesen hegedült, én igazándiból akkor ismerkedtem még a népzenével és a népi kontrázással, és azt mondhatom talán, hogy nem volt az első pillanattól egy ilyen nagyon konkrét, látható stratégiánk, hogy na most akkor lépésről lépésre, hogyan építünk fel egy 38 éve működő zenekar, egyáltalán nem láttuk ezt így előre. Azt tudtuk mind a ketten, hogy nagyon-nagyon szeretjük ezt a zenét, és ezt csinálni szeretnénk. Ugye nem is volt akkor még egy csomó olyan lehetőség, mint ami manapság van, nem létezett hagyományok háza, nem voltak ilyen könnyen elérhetőek az eredeti gyűjtések. Mi azt tudtuk, hogy mi ezzel foglalkozni szeretnénk, zenélni szeretnénk, együtt szeretnénk zenélni. Nagyon hamar ugye a Bandival is megismerkedtünk, így a Martonvásári Táncegyüttes révén, és aztán utána szépen így kialakult ez a csapat, kezdetben Langer Zoli volt a bőgősünk, ugye őt váltotta aztán András, Gergő is egész fiatalon össze, gyakorlatilag barátságként indult, látszott, hogy az érdeklődési körünk ugyanaz, és aztán ilyen módon ugyanezt gondoljuk erről a zenéről, szerintem ez egy nagyon fontos momentum. Elkezdtük ezt csinálni, aztán utána ezek így jönnek, nyilván adja magát, hogy akkor az ember egy lemezt csinál előbb-utóbb, adja magát, hogy aztán ezt a tudását szeretné átadni, átörökíteni, adta magát, hogy mi is ugye téka táborokban nőttünk föl, hogy akkor saját tábort csináljunk mi is, szóval így egyik lépésről jött a másik, és aztán remélem, azt mondhatom, hogy a mai napig is csak olyan dolgokat csinálunk így a zenekarral, amiben mind az ötten maradéktalanul hiszünk, és amit mi helyesnek tartunk.
0: Táncházatok, rendszeres táncházatok volt nektek, saját tükrös táncház?
1: Volt több is, például a Molnár utcában, a szombati Molnár utcai táncházakban, ugye Ötvös Györgyi, aki szervezte, ő vezette be, hogy a második emeleten folyt a Kalamajka együttessel a táncház, és a negyedik emeleten meg legyen fókocsma, 90-es évek elején például mi rendszeresen ott szombatonként a fókocsma részt mi vállaltuk.
0: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, ugye ez egy belvárosi épület, tehát én nem tudom, hogy hány emelet, rengeteg emelet volt.
1: Igen.
0: És valahogy este 11 körül kezdődött fönt a negyedik emeleten ez a bizonyos buli, ami aztán reggelig tartott mindig.
1: Hát igen, ugye maga a táncház kötött része a gyerektáncházzal délután 5-től, az esti tánctanítással este 7-től, ezek voltak a második emeleten, amik a házigazda zenekar a Kalamajka csinált, és aztán a 11 óra körül pedig indult. Persze már hamarabb összegyűltek az emberek, és aztán utána ott elkezdődött a zene, és hogy ne ilyen spontán legyen, hanem legyen ott mindig biztosan zenekar, ezért minket keresett meg a Györgyi, de például amikor a Fonóbudai Zeneház megalakult, 1995-től működött, akkor nekünk ott hosszú éveken keresztül voltak szerdánként klubjaink felváltva az Ökrös zenekarral, pont azokban az években, amikor az utolsóra gyűjtések folytak, és ott minden héten más-más zenekar volt a fonóban, ez gyakorlatilag mindig a szerdai fonós tükrös vagy ökrös táncházzal kombinálva volt, aztán utána a Hagyományok házában is, amikor elindult, akkor ott is voltak táncházaink rendszeresen, szóval sokfele.
0: Köszönöm szépen, visszaengedlek a hangszerethez, és a következő összeállításban pedig magyar, palackai és gyimes középloki dallamokat hallhatunk a Tükrös Együttes előadásában.

0: Szatmári és Hortobágyi dallamokat hallhattak stúdiónk vendége a Tükrös zenekar előadásában, és most megkérem megint Árendás Pétert, hogy pár mondatot azért beszéljünk még arról, hogy mik a zenekar tervei, mert hogy úgy tudom, valami azért most már lassan készülőben van, ha el nem készült már.
1: Hát igen, ha valaki figyelemmel kísér a Tükrös zenekar, immár 38 éves történetét, láthatja, hogy mi nem azok a, nem az a formáció vagyunk, akik évente új és új lemezzel jelentkezünk. A legutóbbi lemezünk az is 2015-ben látott napvilágot Erdők, Vizek zenéje címmel. Ez nálunk úgy van tulajdonképpen, hogy telnek az évek, jönnek ötletek, elkezdünk gondolkodni, dolgozni rajta, valamit elvetünk, aztán valamit megragadunk, azt sokat formáljuk, csiszoljuk, dallamokat cserélünk, gyakoroljuk, megpróbáljuk olyan szintre fölhozni azt, hogy minél inkább közelítsen ahhoz az általunk elvárt szinthez, amit a falusi zenészektől is tapasztaltunk. Úgyhogy most a finishben van, ha mondhatom így csúnya kifejezéssel, az új Tükrös lemez debütálása, amit egyébként már a közönség előtt többször is eljátszottunk és bemutattunk, és a mai adásunkban is több összeállítás is hallható erről az új lemezről, melynek a címe Archív. A cím pedig azt akarja, hogy egy kicsit szakítottunk a korábbi hagyománnyal olyan szempontból, hogy nem csak azokat a gyűjtéseket, azokat a dialektusokat, falvakat vettük sorra, amelyekkel korábban nekünk is sok személyes kötődésünk volt, hanem egy kicsit visszanyúltunk a régebbi időszakra, és olyan felvételeket, olyan gyűjtéseket is keresgéltünk, ahol vagy nem teljes zenekar van, tehát fonográf felvételekről, ahol csak egy hegedűs játszik, vagy akár olyan is van például a kibidi összeállításunk, amely Seprűdi János bár 1903 és 8 között készítettő fonográf felvételek, de azok elvesztek, és annak a kottázata alapján rekonstruáltuk ott a zenekar hangzást, tehát több ilyen összeállítás is van, bár például az imént elhangzott magyar palatkai és gyimesi összeállítás is szerepel ezen a lemezen, tehát nem csak ilyen régi, úgymond archív felvételeket rekonstruáltunk, de ilyenekből azért most több is van az új lemezen. Nagyon izgalmasnak találtuk egyébként ezt a fajta munkát, így kicsit kinyílik a repertoár, hiszen már nem csak azokkal az anyagokkal dolgozunk, amikről komplett jó minőségű zenekari felvételek vannak, vagy gyűjtések vannak, hanem ilyen módon akár az énekes, akár a töredék felvételeket is megpróbáljuk újra életre kelteni. Hát ez ennek a lemeznek, az új lemeznek a koncepciója, és hát bízunk benne, hogy most már csak hetekbe telik, hogy aztán elérhetővé, kézzelfoghatóvá is legyen.
0: Ezt egy-egy ilyen rekonstrukciót megcsinálni, vagy összeállítást készíteni egy-egy ilyen akár töredékes zenéből, az azt jelenti, hogy előtte szinte tökéletesen ismerni kell az adott vidék zenéjét, a stílust.
1: Hát igen, pontosan így van, tehát itt szó nincs arról, hogy mi bármilyen módon ezt áthangszerelnénk, vagy átharmonizálnánk, tehát a zenéhez a

0: zenét összeállítani.
1: Még egy utolsó kérdés, és aztán elengedlek téged, mert hogy egy kükülőmenti összeállítás zárja majd a koncertet. Mi a jó ebben a zenében?
0: Hát,
1: de csak röviden.
0: Jó, tehát minden zenéről el lehet mondani. Itt igazándiból, itt is azt tudom mondani, ami általános. Tehát egy olyan zenekari összeszokottság, egy olyan fajta együttlélegzés, amellyel előadják ezeket a szép régi dallamokat. Ugye kükülőmentéről leginkább a százcsávási zenét szokták muzsikálni a táncházzenészek. Mi jelen esetben az Ádámosi Zenekar repertoárjából raktuk ezt össze, akik egyébként a 1980-as, 90-es években még aktívan zenéltek, Dicső Szentmárton és környékén, hegedű, brácsa, cimbalom, bőgő felállással, régies játékstílusban, duros harmonizálással, szép régi dallamokkal, és ahogy az a zenekar, Kozák József és zenekar együtt szól, hát ez minket nagyon megragadott.
1: Remélem, sikerül ezt a hangulatot átadni élő stúdió koncertünkön, melynek vendége a Tükrös Zenekar, és még mielőtt fölcsendülnének ezek a bizonyos ádámosi dallamok, hadd soroljam föl a zenekar tagjainak nevét, a két prímás, Halmos Attila és Koncz Gergő, a kontrások, Árendás Péter, Léber Endre, aki cimbalmon is játszik, a bőgős pedig nem más, mint Lelkes András.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 183. adása.

Nem hiszek a műfajok kevergetésében. Egyetlen mércém van, a katarzis. Vagy a Szokolai Dongó Balázs, akinek számos formációja közül az egyik legrégibb egy duó a kobzos énekes Fábri Gézával, amelyhez mindig visszatérnek. Néhány éve végre lemezen is rögzítették sok évtizedes közös zenei útjukat. Ezen a héten erről az albumról válogatunk.

közel 30 év közös muzsikálásának eszenciája hallható Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza 2021-ben megjelent lemezén, amelyet Tóth Komlóson a fúvós művész Dongó tájháznak is beillő parasztházában vettek fel. A két zenész egyéni, de mégis tiszteletteljes módon nyúl a népzenéhez. A dallamok belső logikáját követve gondolják tovább a hagyományt. Játékukban a paraszzenére jellemző természetes improvizáció találkozik a szabad, kísérletező dallamformálással. Nem csupán átemelik a régi dallamokat egy új zenei térbe, hanem olyan otthonos közeget teremtenek számukra, ahol a tradíció és a kortárs improvizáció teljesen magától értetődően lélegzik együtt.

Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza közös lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

másnap. Rózsákat ringat a szél a kertben, érzem, hogy mindörökre rabja lettem.

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

mert a legszebb virágokat mindig másnak szedem. Másét soha nem kívántam, másét sose kértem. A rózsákból mindig csak a tövisét.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

gyere cigány, öreg cigány, húzd el nekem a nótámat régit. Szokogjon a hegedű húr, könyv peregjen az orcámat. Húzzat azt, mit régi

levelet, hajamban is ez is tőszi szállok. Húzzad azt a régi búzsat,

ha visznek a temetőbe fehér csipke szemfedőbe. Akkor is ezt húzzad, húzzad azt a régi búzsat,

visznek a temetőbe, fehér csipke szemfedőbe.

bimbó akadáskor találkoztam véled. Virág elvadáskor szíved a már.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: lábon, azt én hordom.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

Odrozik a tiza vizet, hogy mag az él fújja. Haragszik a kalambom, hogy miért, azt nem is mondja. Nem

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a falu.

0: Bankórádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A magyar zene rádiója.
1: Volt szeretünk,

ölelsz, hogyha csókolsz egy-két óra, olyan könnyen elszalad. Kis angyalom, csókolsz,

Mondjuk csókolj, míg az óra.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren. Új ukrán elnököt szorgalmaz Donald Trump. Felszakadozik a felhőzet, napközben megerősödik a szél. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. A Riádba tartó járatokat más légi kikötőkbe irányították, illetve törölték. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4 vesztették életüket. Az amerikai elnök szerint Ukrajnának új elnökre van szüksége. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak azt mondta, olyan vezető kell, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Emellett közölte azt is, hogy az ukránok jobban tennék, ha nem támadnák az orosz olajfinomítókat. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több 100 000 tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Visszakerült a börtönbe az az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte, hogy 2 méreginjekciót is beadtak neki Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták, de ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa tegnap a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerinte ma már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek képesek megvédeni a társadalmat, anélkül, hogy megfosztanák a bűnelkövetőt a megváltás lehetőségétől. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevednek meg a magyar főváros utcái és hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten, nagymamájával, Nádor Ilona fotóművésszel. Szapolyai János királlyá jelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban. Az 1526-os Mohácsi csata után az országgyűlés ott gyűlt össze, és II. Lajos király halála után egyhangúlag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Az évforduló alkalmából a többi között ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Végül az időjárásról. Országszerte borult az ég, keleten esik az eső. Napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon megerősödik. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma október 11-e vasárnap van, Brigitta napja. Isten éltesse a Brigittákat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon születtek. Kedves hallgatók, 7 óra után Sáfár Anikó színművésznővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallható lesz majd Bognár Szilvia, Kárász Tímea Fatima és a 100 Folk Celsius zenekar is. Mindszenti Istvánnal kezdünk, aki Kis Lajos és zenekara kíséretével adja elő Eizemann Mihály és Szilágyi László csárdását. Három dinnye van egy száron.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Bognár Szilvia énekel, a talányfejtő lány. Közreműködik Kónya István, Lanton.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2019. július 24-i fertődi előadásán rögzítettük. Kárász Tímea Fatima ad elő Baranyai István és zenekara kíséretével tradicionális csárdásokat.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Donkó Klub 2026. március 19-i érdi előadásán rögzítettük. Szilágyi Sándor adja elő Berki Péter és zenekara kíséretével, Tasnádi László és Dóri József, valamint Tolnai László és T. Varga Hermina csárdásait.

kiáltom a kapuba, a házunk elébe. Pokrétás kis kalapom a fejemre téve.

nekem az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a száz, de már ébren voltam. Hol volt nekem az eszem, hogy megházasodtam. De zöldre festett kaput előtt az

angyalok, te csalogat szedétek. Mazsa, rózsa, lilium, török szekű, mindig lakott sebélben. Talán végsem a sok virág, és angyalok, te csalogat szedétek. Egy szép napon letéted, és nekem adtad a legszebb szálvidágot. Most már nem csak hazafelé, minden este ti felétek eljárok. Ránk ragyog a holdvilág, esti szellők szerelemről.

kopott csókot a részeges pohár. Köszönöm a segítséget! Fektessétek a zöld paplavos ágyba, nyomjatok csókot a részeges pohárra. Perki Péter és kitűnő zenekara!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik a Hajmási Péter, Hajmási Pál című dal, Kállai Bori előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szóka Júlia adja elő Budai Sándor és zenekara kíséretével Szaucsek István és S. Széchenyi Mária hallgatóját. Amikor majd nem leszek már.

0: öröklem a világ.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Straub Dezső adja elő Lakatos Miklós és zenekara kíséretével Ejzeman Mihály és Dalos László örökzöldjét, a vén budai hársfák.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Sáfár Anikó színművésznővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a Tükrös Zenekar, Kolostyák Gyula és Jákó Vera is. A hírekig Berki Péter és zenekara muzsikája.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Meglepetés! Hát János, ez egy nagy szerint!
2: Csöndet! Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
3: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, amiközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
4: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
5: Tóth János. Október 13-án 18 óra 55 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Fegyveres támadás történt a Riádi reptéren. Itthon közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át. Felszakadozik a felhőzet, napközben megerősödik a szél. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaudi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor találat érte a légi kikötőt. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizzsját ért légitámadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légicsapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Itthon közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. 2 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Ma tartják a Budapest maratont. 9 órakor több mint 10 000 vágnak neki a 42 kilométeres távnak. A rajt és a cél a Pázmány Péter sétányon lesz. Az útvonal pedig a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Országszerte borult az ég. Keleten esik az eső. Napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet. Napközben 16, 21, késő este 6, 14 fok várható. 7 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
7: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Sáfár Anikó színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Jákó Vera, Kolossyák Gyula és a Tükrös zenekar is. Boros Jolánnal kezdünk, aki Lakatos Miklós és zenekara kíséretével adja elő Borka Sándor és Babusa Miklós csárdását. Halljátok, cigányok!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Sáfár Anikó színművésznő. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad a felkérést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, Gyuri, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Te rendkívül fiatalon berobbantál a színház, illetve a filmművészeti életbe. Ha visszatekintesz a kezdetekre, akkor mi volt az a legfontosabb útravaló, amit a színművészeti főiskolán kaptál, és amit talán a mai napig érvényesnek érzel a pályádon?
1: Hogy mit kaptam én a főiskolán? Hát a főiskolán sok szeretetet, sok odafigyelést, és nagyon jó kollégákat kaptam. Tehát egy jó osztályom volt, Kazimir osztály, első Kazimir osztály voltunk, és az osztálytársaim Borbás Gabi, Markovics Bori, Jani Ildikó, Vörös Eszter, és a lányok, és a fiúk pedig a Gálvölgyi Jancsi, Revicki Gabi, a Balázs Piri Zoli, aki Jugoszláviából jött, a Holocsi Pista, aki Szlovákiából jött, a Szilárdi Pisti sajnos korán meghalt. Igen, egy nagyon jó osztály volt, nagyon sokat próbáltunk, tehát a munka, hogy dolgozni kell, ez nagyon sokat adott nekem legalábbis. Tehát
0: Kazimír egyébként is egy ilyen végtelen teherbírású ember volt.
1: Igen, igen, hát azt mondta, hogy egy színésznek, egy fiatal színésznek mindig színpadon kell lenni, mert ott tanulod meg a szakmát. Tehát ez volt az útravaló, hogy mindig színpadon lenni, mindig csinálni valamit, akár kicsit, akár nagyot, és azt maximum, tehát maximalistaként a legjobbat hozni ki magadból. Tehát ez volt az útravaló, és én így élem jelen pillanatban is az életemet. Tehát most is megpróbálom magamból a legjobbat kihozni.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Sáfár Anikóval, de most hallgassuk meg Herrer Pál és Zágon István szerzeményét Sáfár Anikó előadásában. Engem a rumba döntöget romba.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Tükrös zenekar játszik mezőségi tánczenét Magyar Palackáról.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Sáfár Anikóval. Az 1970-es, 80-as években a sajtó és a közönség is, hát az ország egyik legszebb színésznőjének tartott, ez így is volt szerintem, és egyfajta szex szimbólumra tekintettek rád. De kellett-e esetleg ezért kétszer vagy háromszor annyit bizonyítanod a színpadon, mint színésznő, hogy ez a jelző, ez úgy megkopjon egy kicsit, és ne csak a csodálatos nőt lássák, hanem a színésznőt is benned.
1: Állandóan bizonyítottam, de sajnos mindig a szépségemet látták, és soha nem azt, hogy én jó színésznő vagyok. Tehát a főiskolán, amikor fölmentem beszédórán, és a Gáti tanár úr verset kellett mondanom, akkor mindig azt mondta, hogy na, megy föl a lila köd. Én voltam a lila köd, mert ugye én ilyen romantikus, tehát én egy különleges elgondolású.
0: A nők között is te hölgy voltál.
1: Igen.
0: Ha érti valaki ezt a különbséget, hogy mire gondolok.
1: Igen, igen, úgyhogy nehéz volt nekem ettől megszabadulni, és talán csak még most időskoromban se sikerült sajnos.
0: Emlékszel arra, hogy talán, hogy melyik volt az a szerep, amivel már úgy érezted, hogy na akkor most be tudod bizonyítani, hogy itt többről van szó,
1: igen,
0: mint a külcsínyről?
1: Igen, a Fábrinak a 141 perc a
0: befejezetlen
1: mondatból, igen, és akkor a Fábri Zoli bácsi is, és az Illés papi is azt mondta, hogy Ancsa, kapkodni fognak utánad, mert annyira jó vagy. Na most én nem láttam magam, időskoromban látom, hogy mennyire jó voltam. Tehát az ember fiatalon nem látja magát. Ezek után, hogy a Zoli bácsiék ezt mondták, senki nem kapkodott utánam. Nagyon érdekes volt. Sőt, a Mészáros Márta azt mondta, Ancsikám, annyira szép vagy, hogy nem tudok neked parasztlány vagy munkáslány figurát adni, pedig édesanyám parasztlány volt, és gyönyörű. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, hogy az emberben rendezők nem látják meg azt, hogy mit tud belőled kihozni.
0: My Golden Baby. Ábrahám Pál és Harmat Imre szerzeményét Détár Enikő és Bozsó József adja elő.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Sáfár Anikóval. A te gazdag életművedből, hiszen a Thália Színháztól kezdve számtalan film és televíziós szerepet kaptál, melyik az a karakter, amelyik a legközelebb állt a te lelkedhez, szívedhez, vagy amelyik a legnagyobb belső formálást követelte meg tőled?
1: Hát én nagyon sok szerepet szerettem. Tehát én szerettem a Lázár Ervin darabjában a Lószerafint.
0: Négyszögletű
1: kerekerdőben én voltam a Lószerafin, igen, Thália Színházban. Olyan szinten csináltam a szerepet, jelmezemet én találtam ki, a szemellenzőt, mindent, és olyan volt, hogy nemrégen az unokámat elvittem a Madách Színházba egy gyerekelőadásra, és mögöttem ült egy anyuka, és megveregette a hátamat, hogy hát látott engem, mint Lószerafint, és soha nem felejtett el, és mesélte a gyerekeinek, hogy milyen fantasztikus lovacskát játszottam a darabban. Tehát nagyon jó volt. Amit még szerettem, az Egerek és emberekben Körlinét. Tehát egy kiszolgáltatott...
0: Jó, kemény szerep.
1: Kiszolgáltatott nőt, akit ugye a végén megölnek, és tehát a szépségével, a különlegességével, hogy más, mint a többi, hogy más vagyok, mint a többi, és ezért aztán mindenki felém, tehát mindenki engem akart azért, mert más vagyok. És ezért aztán meg is ülnek a végén.
0: Gedeon bácsi. Pályér András és Esnagy István szerzeményét Csonka András előadásában halljuk.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2026. március 19-i érdi előadásán rögzítettük. Szilágyi Sándor adja elő Berki Péter és zenekara kíséretével Budai Dénes és Szilágyi László hallgatóját. Volt egyszer egy régi tavasz.

A 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Sáfár Anikó színművésznővel, valamint hallható lesz még többek között Kiss Zoltán, Máté Otília és Szeredi Krisztina is. A hírekig Bangó János és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
2: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
1: Ridikül Stoll Lucával.
3: Minden hétköznap 16 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren. Alkohol és ékszer is szerepelt a Nemzeti Adatvagyonügynökség elszámolásaiban. Délután már csak elszórtan lehet eső. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota a kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en vesztették életüket. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az iránbarát huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ország elveszítené önálló monetáris politikáját. Ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Csaknem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárca 6 feljelentést tett. Tanács Zoltán miniszter példaként említette a Nemzeti Adatvagyonügynökség elszámolásait, amelyekben luxus szállodai költségek, alkohol és ékszerek is szerepeltek. A hatóságoktól azt várják, tisztázzák, történt-e bűncselekmény, és szükség esetén gondoskodjanak a közpénzek visszaszerzéséről. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat, és sokakat tönkretenne, ha a jelenlegi formájában fogadnák el a tervezetet. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón polgármestert választanak. Hamarosan kezdődik a Budapest maraton. 9 órakor több mint 10 000-en vágnak neki a 42 kilométeres távnak. A rajt és a cél a Pázmány Péter sétányon lesz, az útvonal pedig a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Végül az időjárásról. Országszerte borult az ég, még főként a Tiszántollon esik az eső. Később nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb esőzápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Sáfár Anikó színművésznővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Szeredi Krisztina, Máté Otília és Kis Zoltán is. Igó Évával és Méhes Lászlóval kezdjük ezt az órát, akik Cerkovics Béla és Szilágyi László örökzöldjét adják elő. Kár itt minden dumáért.
6: Ugye babám, ugye magám.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Sáfár Anikó színművésznővel. A tévénézők milliói zártak szívükbe, amikor a különböző zenés műsorok, vagy éppen a kabaré jeleneteknek voltál szereplője, de például a kultikus sorozatok, a Kisváros például, mint televíziós sorozat, de mennyiben volt más egy televíziós sorozatban a hangulat, vagy pedig a színpadi jelenlétednél egy színházban?
1: Hát a színház egészen más közeg, ugye természetesen más közeg, 800-szor próbáljuk el a szerepet, minden nap egészen a bemutatóig van, hogy egy hónapot próbálunk, van, hogy két hónapot, tehát attól függ, hogy mikorra tervezik a bemutatást, ez egy egészen más, de ugyanúgy a kollégákkal együtt, tehát hogyha jó a csapat, akkor fantasztikus a színházi közeg is. A filmes közegnél pedig az a jó, hogy ott egyszer-kétszer veszi föl az ember, vagy próbálja el a jelenetet, és utána fölveszi kamerára, látja, ugye az utóbbi időben már vissza lehet nézni, régen nem lehetett visszanézni, amit
0: hát
1: te...
0: Hát a filmre készül, pláne?
1: Semmi, a filmekre készült, azokat nem lehetett, igen, visszanézni. Amióta ugye van a tévé felvétel, azóta mindent vissza lehet nézni, tehát lehet korrigálni a dolgokat. Úgyhogy nagyon izgalmas és érdekes, és például jó volt az, amikor a Jancsóval forgattuk a életünket és vérünket. Az Asztóriában én egy asztalon táncoltam, egy 10 perc, a Jancsóra jellemző volt, hogy 10 perces jeleneteket vett egyszerre föl.
0: Tehát nem a kamera... Vágás.
1: Tessék, nem volt beállás, a kamera elindult egy ponton, ahol mondjuk beszélgetett a főszereplő, a tyutyú.
0: Cserhamidőr.
1: Igen, beszélgetett, jött a kamera, egy fárt kocsival tolták, én fönt vagyok egy asztal tetején, egy 10 méteres hosszú megterített asztal tetején, ahol szintén katonák is állnak két oldalt, én elkezdek táncolni, kánkánozni, mezitláb, és ahogy táncolok, egyszer csak a egyik katona ráugrott a pezsgős pohárra, ami szétnyílt, az a talpam alá esett, én nem láttam, ugye, mert ahogy a szoknyámat félrelibben tettem, még ott volt a pohár, és amikor én leugrottam az asztalra, akkor beleugrottam a pohárba. A fél poharat így félre raktam a lábamat, kikaptam a talpamból, és táncoltam végig az asztalon. Végig táncoltam az egész 10 méteres asztalt, az én vérem borította be az egész Astoria éttermét, ahol fölvettük a jelenetet. Leugrottam az asztalról, mentem a kamera, ez még megy a kamera végig. Leugrottam az asztalról, megyek a tyutyuhoz, a Cserhalmi Gyurihoz, megyek a kamera felé, és a kamerának háttal befordulok, a Gyuri vállát fogom, ott ugrálok még, mint kánká, és mondom neki, hogy ömlik a talpamból a vér, és akkor ő megfordított, és a kamera felé bemutatta a talpamat, amiből bugyog a vérem, és benne van a filmben. Tehát, és ezt utána többet nem vettük föl, egy hónapig nem tudtam lábra állni, csoda volt, azt mondták, hogy ha egy milliméterrel beljebb megy, akkor a mozgató ideget ott elvágja, mert ott megy az idegpálya, pont a talp közepén, ahova bement. Egy hónapig nem tudtam lábra állni, de a kamera rögzített mindent, tehát vissza lehetett nézni, hogy jó volt a felvétel, nem lehetett ismételni sem, de vissza lehetett nézni, hogy rendben volt. Életünket és vérünket a címe, hát én adtam a véremet.
0: Így ketten. Francis Lay szerzeményére Tardos Péter írta a magyar szöveget. Előadja Bodrogi Gyula és Vojt Ági.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2018. április 4-i zalaegerszegi előadásán rögzítettük. Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből következik a Szép kis cirkusztáncos nők című dal, Kis Zoltán előadásában ifja Berki Béla és zenekara kíséretével.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Sáfár Anikóval. A színészi pálya, hát, hogy finoman fogalmazzak, igencsak hullámzó.
1: A színésznőknek pláne.
0: A színésznőknek meg igencsak, hiszen...
1: Nincs.
0: Ott a kor változása az, ami abszolút befolyásolja, hogy mennyire kap szerepet egy színésznő. És a színésznőket vezető rendező nem nagyon hisz abban, hogy egy színésznő, akkori színésznő, hogyha 780 éves. Mert az egy külön lelki állapot a színésznőség. De amikor csöndesebb időszakaid voltak, akkor mi az, ami segített átlendülni ezeken a periódusokon, illetve honnan merítettél erőt a megújulásokhoz?
1: Megtartottam azt a nyitottságomat a világra, hogy mindenről tudjak. Elkezdtem a természettel foglalkozni, de már fiatal koromban is, tehát imádtam a köveket, a növényeket, és rengeteg gyógynövénnyel elkezdtem foglalkozni, hogy mi mire való, tehát a sok betegségem miatt, hogy kihúzzam magam a betegségekből, ezért én magammal elkezdtem tehát a gyógynövényekkel foglalkozni.
0: Mint természetgyógyászat?
1: Természetgyógyászat, igen, tehát... Sok-sok gyógynövényről tudom, hogy mire való. Mindig mindenre volt, minden betegségre volt gyógynövényem, hogy mit lehet. Tehát én ezzel, és nagyon érdekes volt, mert amikor elkezdtem komolyabban foglalkozni akkor a gyógynövényekkel, akkor a madarak elkezdték azokat a gyógynövényeket a kertembe hozni a magját, amilyen betegség volt épp a családban. Például, amikor jött a köszvény a férjemnek, és nem tudott lábra állni, olyan hatalmas fájdalma volt a lábában, akkor a acsalaput eldobta a madár. Az acsalapúnak az a tulajdonság úgy néz ki, mint hogyha kígyó nyak lenne, ilyen hosszú, pikkelyes nyaka van, és a feje pedig egy sárga, mint a pitypang virág, olyan pici kis és hatszögletű vagy nyolcszögletű levele van. Na most a madarak elvetették ezt a kertemben, és én leszettem, összevágtam, ráraktam a lábára, és negyed óra múlva eltűnt a duzzanat, a fájdalom, tehát, és ugyanígy voltam a farkasalmával, amiről a lányom lovagolt. És a lovardában ugye sokszor estek a gyerekek, sérültek, és ezért én összeszedtem mindig az erdőben, aztán a kertemben is elültettem a farkasalmát, ami olyan nagyon szép narancssárga lampion, és egy fekete magja van belül. Így néz ki. Elültettem a kertben, és összeszedtem egy csomó farkasalma levelet, és elvittem a lovardába, hogy ha a lányok vagy a fiúk megsérülnek, akkor tudják a sérüléseket kezelni. Na most, amikor mentem, ugye velem volt a kutyám, ott sok kutya volt, és védték a területüket, és én ahogy nyitottam a kocsit, az egyik kutya engem úgy harapott meg, hogy megfogta a térdemet, és a foga ott benne maradt a combomban, és akkor én ott elkezdtem sírni, hogy hát azért hoztam, hogy a gyerekek nem azért, hogy én sérüljek, és engem kelljen kezelni a farkasalmával. Lényeg az, hogy mondták, hogy menjek el a kórházba, mert tetanuszt kell adni. Hát elmentem a sportkórházba, és hát látták, hogy ott van nekem ez a nagy két fognyom a térdem fölötti részben, combom alján, és hát, hogy mi az a zöld ott? Hát mondom, farkasalma. Az orvos azt se tudta, hogy mi az, hogy farkasalma. Mondom, hát ezt régen az állatgyógyászatban az állatok sérüléseire lovaknál használták, mert antibakteriális hatású nagyon gyorsan gyógyít, tényleg nagyon gyorsan gyógyít. A lényeg az, hogy megkaptam a tetanuszt, hazamegyek, bekrémezték minden, bekötözték, és éjszaka, éjfélkor olyan fájdalomra ébredtem föl, hogy azt hittem, hogy meghalok, hatalmasra duzzadt a térdem. Hát mit csináljak? Kimentem a kertbe, szedtem farkasalmát, összevágtam, mint a petrezselymet, farkasalma levelét, összevágtam, mint a petrezselymet, lemostam a krémet a lábamról, ráraktam a két lyukra a szombomon, és hopp, reggelre benőtt. két nap múlva kellett mennem kezelésre, és nem volt heg. Semmi. Eltűnt.
0: Este fes a pesti nő. Horváth Jenő és Halász Rudolf szerzeményét Mécs Károly adja elő.

van ez ugyebár. Párizsban a madmazellek, tudjuk, oly mohón szeretnek, nélük ez vele jár. A pesti nőknél más az eset, a pesti nőcske az hű, a pesti nőcske az, ha szeretnek.

rádiódba, és a tisztelt rádiómban nem szól csak ez a dal. Már elég a hangjegyekből, slágermérgezés lesz ebből, sejhaj, csak ez a baj. A Pesti utcán bárhol megyek, csak ez a sláger zenél, talán, hogy folyton mérgezik.

0: és angyal ő. Mert ördög és angyal ő, a nő.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó Tisza partján, ott születtem.
1: Népzenék.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Versendi Kovács József és tambura zenekara játszik Bánáti Kolót.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Sáfár Anikóval. Említetted már férjedet. Nagyon hosszú ideig éltetek boldog, tényleg boldog házasságban. Férjed diplomata, illetve író volt. Egy pörgős, reflektorfényben zajló színésznő karrierje mellett mi lehetett ennek a titka, hogy a magánéletben ilyen stabil, harmonikus és támogató hátteret tudtatok kialakítani egymásnak?
1: Hát az történt az én életemben, hogy ugye a szüleim nagyon szép életet éltek, tehát három gyerek mellett dolgoztak mind a ketten, de nagyon nagy szeretetben, összefogásban volt a családunk, tehát egy meleg fészekben, és én ezt szerettem volna magamnak megteremteni, és az első házasságomban nem sikerült, az 9 évig tartott, a második 8 évig, amiben a kislányom született, és Jánossal tört meg ez a varázslat, hogy nem sikerül, mert Jánossal sikerült azt a nyugalmat, azt a békességet, azt, hogy elfogad olyannak, amilyen vagyok, nem akar megváltoztatni, hogy büszke volt rám, és nem szégyelte, hanem inkább azt mondta, mutogasd magad, mert olyan jól nézel ki, olyan, és ő büszkén volt. Tehát, mivel hogy én színésznő létemre ugye elég szemérmes vagyok a magánéletemben, ha bár másképp, mást gondolnak rólam, de én egy visszafogott ember vagyok. Voltam, most már nem, ebben a korban már nem, már túl vagyok a visszafogottságon, de a János mellett nagyon, nagyon nagy békességre leltem, és az volt az érdekes, hogy izgultam attól, hogy én egy ilyen szanvinik, egy hirtelen robbanékony ember vagyok, és akkor, hogy mi lesz a családjával, hogy tudnak engem így befogadni, elfogadni, és kiderült, hogy az egész család ilyen robbanékony, és ilyen nagyon intenzív életet élő család voltunk, úgyhogy most is jelen pillanatban is, hogy a János már nincs közöttünk, ugyanígy a családdal, a gyerekekkel, János gyerekeivel egy hullámhosszon vagyunk, és szinte minden nap beszélgetünk, összejövünk, tehát egy nagyon jó kapcsolatot alakítottunk. Egy töredék család voltunk, de a töredék család egy igazi családot alkotott.
0: 3 cigaretta. Szentírmai Ákos és Brodányi Iván szerzeményét Törőcsik Mari tolmácsolásában halljuk.
2: Két cigaretta égett, füstfelhő szállt a szobán,

0: Akarom, hogyha kinyújtam, csak füstöt ölel.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik a Ringó vállú Csengeri Violám című dal, Léva Jenikő, Laki Péter és Langer Soma előadásában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Sáfár Anikó színművésznővel. Mutattál nekem egy 10 perces filmet, mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést. Ez az, ami a legutolsó munkád.
1: Igen.
0: Mi az, amit el lehet róla árulni, és miért mondtál igent erre?
1: Hát egyrészt azért mondtam erre, mert még nem igazán tudtam feldolgozni a férjem eltávozását. Tehát még mindig úgy vagyok vele, hogyha hazamegyek, akkor a fotelt nézem, hogy ott üldögél, vagy... Tehát két évig nagyon rossz volt, de még most is rezonál a dolog. Tehát van ugye ilyen lámpám, az éjszaka, ami éjszaka ugye mozgásra érzékelő, és akkor fekszem az ágyba, és egyszer csak a lámpa fölgyullad magától. És akkor mondom, szia papa, tehát van egy ilyen, hogy megjöttél, tehát van egy ilyen, és ez a történet, ez kapcsolódik az én megélt történetemhez, tehát egy arról szól, hogy az emberek nem tudnak elbúcsúzni örökre a halottaiktól.
0: Pláne a társától.
1: Pláne a társától, és erről szól ez a történet, hogy visszavárja, és mindig találkoznak, mert hívja, és akkor jön, és akkor mindent elmesél, hogy mi történt vele, és akkor egyszer csak kiderül, hogy ő már boldogott.
0: Pozsgai Zsolt alkotása, és Harsányi Gábor ebben a partnered.
1: Igen, ő a férjem,
0: filmben.
1: Igen.
0: Ha jól tudom, akkor több fesztiválra is be lett nevezve.
1: Igen, nem régen egy olasz kis filmfesztiválon első díjat nyert, és jelen pillanatban pedig az egyiptomi filmfesztiválon döntőben van, tehát ezt tudom mondani róla. Úgyhogy izgulunk, hogy sikerüljön, és sikere legyen a film.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked.
1: Nagyon köszönöm. Én is minden jót kívánok.
0: Hölgyeim és uraim, Sáfár Anikó színművésznő volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm. Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Breitner János és Z. Horváth Gyula szerzeményét Sáfár Anikó előadásában. Veled is megtörténhet egyszer.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szilágyi Sándor adja elő Berki Péter és zenekara kíséretével Vas Gábor és Kellér Dezső szerzeményét. Valahol az ember mindig elhibázza.

a titkot semmi meg nem magyarázza. Valahol

Hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd a Bergendi Együttes, Széles Flóra és Gáspár Anni is. A hírekig Lakatos Miklós és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A héten három iskolai támadás történt Lengyelországban. Áradás sodort el több tucat házat Nepálban. Itthon délután már csak elszórtan lehet eső. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en vesztették életüket. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az iránbarát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat azért, mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizzsját ért légitámadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légicsapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiaci szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt tegnap egy lengyel iskolában. Egy héten belül a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. A héten történt 2 korábbi iskolai késelés után a rendőrség országszerte csaknem 50 ezer oktatási intézményben tartott ellenőrzést, és 76 embert vett őrizetbe. A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a támadások összehangoltak lennének. Áradás sodort el több tucat házat Nepálban. Áldozatokról egyelőre nem tudni. A fővárostól, Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra élőket felszólították arra, hogy hagyják el otthonukat Gorka körzetében. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak, és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. A szerencsétlenség több mint 30 ezer embert érintett, és mintegy 7500 házat pusztított el. Végül az időjárásról. Itthon nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos idő.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Kiváló művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Gáspár Anni, Széles Flóra és a Bergendi zenekar is. 60-i kis Gyöngyivel kezdünk, aki Erős Béla alagút csárdását adja elő.

0: cigi oroszlánnak hiányzik a nyelve.
1: A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa ágondat pajtás. Azt hazudja éjjel-napra gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, a szép asszony sok mindent megér. Azt hazudja éjjel-napra gondol rád, sokkal előbb meccsa, mint ha gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, a szép asszony sok mindent megér. Hogyha tiéd a szép asszony, vigyázz, nehogy átvirasszod éjszakákat, amikor csak téged vár. Kerüld el a kis

0: az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, szép asszony, sok mindent megér.
1: Kottafejek rántól. A Dankó Rádió receptajánlója. Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
2: Önök a Dankó Rádiót hallják, és természetesen vasárnap lévén ismét Budai Péter ad nekünk tanácsot, hogy mit főzzünk, bár én megelőzlek téged, Péter, szervusz. Én imádtam a paradicsomos káposztát annó, mikor gimnazista voltam. Akkoriban úgy adták azzal a hamis érzettel, hogy bélszírolóval. De a paradicsomos káposzta, mi annak a titka, amit én annyira imádtam?
3: Én nem tudom, de ha már így földobtad a bélszírolót, én már azért ettem a világ minden pontján nagyon finomságokat. Fogalmam nincs, miből van az a bélszíroló.
2: Az biztos, hogy nem bélszínből.
3: Hát az biztos, de hogy gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem, az hihetetlen. Ez komolyan, ez így van. Pedig hát nem lehet beazonosítani, hogy miből van is. De egyébként szerinted miért hívják az bélszínrolónak?
2: Mennyesedékből volt, ami vagy csirkéből, vagy kakasból, vagy disznóból volt, de bélszínes semmi köze nem volt.
3: Hát igen. Na jó van, figyelj, paradicsomos káposzta, de csak akkor vagyok hajlandó róla beszélni, hogyha elképzeljük, hogy ott remeg mellette egy fantasztikusan gyönyörű készséges fokhagymás.
2: Fasírt.
3: Sült oldalas.
2: Az sem az.
3: Sült oldalas. Maradjunk ennyiben, képzelj el mindenki, és azt a gyönyörű sárga zsír, ami ott úszik mellett, az, hogy egy kicsit meg van locsolva, fényezve az oldalas teteje, és ez kis tányérban van oda téve, a mély tányérban levő paradicsomos káposzta
2: mellé. Így van, nem egybe, hanem mellé.
3: Na, hogy ehhez eljussunk az oldalast, már mindenki tudja, a paradicsomos káposzta meg úgy készül, hogy először is legyalulom a káposztát, vagy fölvágom. De itt is ízlése válogatja, hogy vékonyra, vagy esetleg kisúly vastagságú.
2: Én maradok a nagyobbiknál, a kisúly vastagságúra.
3: A kisúly szélességű metéltre vágják, azt úgy érdemes, hogy négybe vágják a káposztát, vagy többbe, hatba mondjuk, és utána keresztbe, és így lesznek a kis csikocskák. Leturmixolom a paradicsomot, és utána főzöm, és képzeld, hogy ugyanolyan piros lesz, mint hogyha nincs benne a magja. És akkor befőzöm ilyen a püré és a paradicsom ital közötti állapotra, és úgy teszem el, nagyon szeretem. Szóval ezt, mikor előveszem, akkor úgy indítom ezt a paradicsomos káposztát, hogy a kis félfőre vágott hagymát, meg káposztát elkezdek pirítani egy kicsi zsíradékon. És amikor egy picit összeesett, akkor ezt a paradicsom italt hozzáöntöm, és tulajdonképpen én nem sűrítem, mert ez a paradicsom ital lesz pont olyan sűrű. Ha valaki nem ilyenből csinálja, akkor az úgy szokta csinálni, hogy a paradicsom püré egy kicsit megpirítja, belepirítja a risztet, rá a káposztát, azt is belepirítja, és akkor fölönti vízzel. És akkor így lesz egy paradicsomos káposzta. Sóval, borssal, kevés köménymaggal van ízesítve, és természetesen cukorral. Akkor simára kevergetve forralja, és elkészül a paradicsomos káposzta. Még egyszer mondom, én nem sűrítem liszttel, hanem az ilyen saját egyéni paradicsom szószommal öntöm fel, abba is megy só, bors, köménymag, és természetesen egy kis cukor. És egyébként mindenkinek ajánlom, hogy nyomjon bele egy fél citromot. Tudom, hogy azt hiszik, hogy szentségtörés, de a citrom az olyan szinten felerősíti a paradicsom ízét, olyan, mint hogyha mindenki ismeri ezt a kicsi koktél paradicsomot, aminek egy nagyon finom, nagyon éles íze van. Na, ilyen ízűvé teszi a citrom a paradicsom szószt. Egyenek mindig jót, élvezzék az ízeket.
2: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Demjén Ferenc szerzeményét a Bergendi Együttes előadásában. Darabokra törted a szívem.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most archív felvételről hallják Kalmár Pált, aki Czerkovics Béla szerzeményét adja elő. Az egyiknek sikerül.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kovács Erzsi adja elő Pete Seeger szerzeményét, melyre a magyar szöveget ifjabb Kalmár Tibor írta. Hová tűnt a sok virág?

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzen.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Szilágyi Sándor nótaénekes munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Szilágyi Sándor gondolatait a nótás példaképekről.
1: Hát ott van a Solti Károly bácsi, ott van a Takács Béla, Kovács Apolónia, Jákob Erától nótákat meghallgatok, Győri Szabó Józsi bácsi, ha találkozok olyan művészekkel, akik még élnek, és vele egy színpadon voltak, hát engem mindig ezek a dolgok érdekelnek. Tehát a legelső dolog a szakmai és az emberi alázat. Tehát ezek az emberek tudtak örvendeni a másik előadó sikerének is. Ha vagyunk ötön vagy haton, azon az este, azon a színpadon, szerintem az a legfontosabb, hogy az előttünk ülő közönségnek egy maradandó, egy szép estét együtt, mert azon a plakáton rajta vagyunk ötön. Tehát, hogyha én tudok örvendeni a mellettem levőnek, és tiszteletbe tudom tartani azt, hogy az az énekes talán két talentummal vagy három talentummal többet kapott, ő azzal sáfárkodik, ő azért jobb, azért kiválóbb előadó. Én a magam módján meg vagyok úgy, azzal a talentummal, amit kaptam. Tehát a rétem levő virág egyszerűen virágzik, pompázik a maga szépségébe. Nem versenyezik a mellette levő virággal.
0: Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2026. március 19-i érdi előadásán rögzítettük. Szilágyi Sándor adja elő Berki Péter és zenekara kíséretével Tarcsai Vilmos csárdását. Ennek a szép barna lánynak.
2: Köszönöm szépen a segítséget!

ékernyős lámpa a zongorán, a zenész oly kedvesen énekel, s egy asztalnál csak ketten férnek el. Az egyik kis asztalnál szőke lány, szerelmes ifjú az oldalán. A fiú szól, szeretlek édesem, a lány pedig mosolyog édesem. A szemük csak kacagva összenéz, s köröttük minden a ködbe vész. Csupán a lány mondja súgva mi, a szívem örökre csak tiéd. Összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj.

0: és a cinkos félhomály. Lesben állva percek óta már a csókra vár. Estéről estére ültek ott, jó látni mennyire boldogok, és ahogy a fiú a lányra néz, az többet mond, mintha a szó becéz. De egy nap a szőke lány mégse jött, soha se fogja már látni őt, hogy örökre mondta, és csak tiéd, s ő elhitte néki e szép mesét. Bármit mond száz női vallomás, addig tart minden, míg nem jön más, s itt ezt ma nem sejti senki még. Bolondok dudolnak halkzenét. Összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj, s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál. S elhiszik a nők szavát, férfi egy se tudja hát, hogy szerelemben és a nőben hinni balgaság. Aztán a fiú is elmaradt, s talán egy fél év is elszaladt, míg egyszer egy nyár este újra jött, s a zenész oly aggódva nézte őt, hogy vajon a régi sebb fáj-e még, s ekkor egy fekete lány belép. Lám ott ül már a fiú oldalán, a fiú már boldog és oly vidám. Suttogja, szerelmem érted ég, s felel a lány, szívem csak tiéd. Szemük most kacagva összenéz, és kételj, csalódás ködbe vész. És összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj, s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál. Mennyi szépet vall a kéz, szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell, és kész.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Vámosi János adja elő Johnny Mandel szerzeményét, melyre a magyar szöveget Hoffmann Ödön írta. A mosolyod, mint árny, kísér.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszont...

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 184. adása.

Három évtizedes közös zenei út lenyomata, Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza 2021-ben megjelent lemeze, amelyen moldvai dallamok, eredeti paraz zenék kelnek életre, fúvós hangszereken és kobzon. A tőlük megszokott egyedi megfogalmazásban.

A 80-as évek legvégén Szegeden utcazenéltem, mint kezdő dudás, amikor Révész Róbert fotóművész meghallott és azt mondta, nekem el kell mennem a vajdasági Temerinbe, a táncházba. Így is lett. Ott zenéltek Fábri Gézáék. Ettől kezdve rendszeresen jártunk a Vajdaságba, és Gézával megszületett egy duó produkciónk, ami kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta is létezik. Idézte fel Szokolai Dongó Balázs.

a dalok alapvetően Géza népdal feldolgozásai. Persze néhány ötletem nekem is volt. Általában az volt a munkamódszer, hogy az ő átirataira rápakoltam a hangszeres improvizációkat. Fejtette ki a zenész. A 2021-ben megjelent Mikor megyek hazafelé című anyag a páros legelső közös CD-je. A lemezen Szokolai Dongó Balázs, Duda, Furuja és Szokolai.

Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza közös lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Utazzon velünk Magyarország tájain. Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét. Ízek.
3: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
2: Emlékek.
4: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
2: Tradíciók.
5: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
2: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Minden vasárnap 13:10-től a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó rádióban.
6: Fegyveresek támadták meg a riádi repteret. Szigorodó környezetvédelmi szabályok, 75 tonna szemét a Dunában. Felszakadozik a felhőzet, napközben megerősödik a szél. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaudi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. Egy héten belül ez volt a harmadik incidens a riádi repülőtér ellen. A korábbi akcióban 4-en haltak meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Itthon közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át. Jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A javaslatról még tart a társadalmi egyeztetés. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a vízügyesek a Duna medréből 2 hónap alatt. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett csak nem 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Az összegyűjtött hulladékot szétválogatták és elszállították. A folyó megtisztítását később folytatják. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 000 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Elsőként a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbeliket tartják meg. Az emelszintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. Elkezdődött a Budapest maraton. 9 órakor több mint 10 000 vágtak neki a 42 kilométeres távnak, a Pázmány Péter sétányról. Az útvonal a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Végül az időjárásról. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül. Helyenként megerősödik. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos idő.
1: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma jöttem be, jártomba. Életutak, történetek népzenével fűszerezve. A vendégek a Táncház mozgalom jeles alakjai, a vendéglátó Vasvári Anna Mária.
7: Jó napot kívánok! Márciusi Jöttömbe jártomba című zenés portréműsorunk vendége a Pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház művészeti vezetője, koreográfusa Hégli Dusán, aki nemzetközi hírű társulatával március 17-én a Budapesti Művészetek Palotájában mutatja be új előadását, melynek címe Martin György utolsó szavai. Mielőtt a vele készült beszélgetést meghallgatnánk, hadd idézzem az ő sorait az estről, mert ki tudná nála jobban megfogalmazni, miért akarja saját és kortársainak gondolatait táncba formálni a magyar néptánckutatás európai hírű alakjáról, Martin Györgyről. Az előadásban egy mágikus térben elevenedik meg egy tudományág születése. A tudományé, amely megváltoztatta a színpadi néptáncot, lehetővé téve, hogy a városi beat zenén felnőtt trapézfarmeros nemzedék is megismerje a falu táncát. A tudósok és a művészek is az általuk megfigyelt valóság bemutatásának lehetőségeit keresik, az igazságot. Míg a művészet az érzelmeinkhez szól, a tudomány az értelemhez. A magyar néptánc kiemelkedő tudósa az 1932-ben született és 1983-ban fiatalon elhunyt Martin György kutatásai és megállapításai nélkül lehetetlen lenne értelmezni, mi is az, amit ma néptáncnak hívunk. Martin Györgyre szokás hivatkozni, mint az egyik legnagyobb néptánckutatóra, akinek azon filmek nagy része köszönhető, melyekből a különböző néptáncokat ismerjük. Az ő nagysága azonban többek között abban is áll, és ezt gyakran elfelejtik megemlíteni, hogy megtalálta a kapcsolódási pontokat a világgal. Mi szeretjük azt gondolni, hogy minden faluban különböző a csingerállás, és közelről valóban így is van. De ha kicsit távolabbról nézzük, akkor észrevehetjük, hogy a cigányság Kelet-Közép-Európában és mondjuk az Ibériai félszigeten nagyon hasonló ritmusokkal, mozdulatokkal operál. Ez hasonlóan igaz a magyar néptánc és Európa kapcsán is. A Pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház már a 2000-es években is a tudomány és művészet kapcsolódási pontjait kereste. Az együttes munkáiban, csak úgy, mint a mostani előadásban, kitüntetett figyelmet kap a Szlovákiában élő magyarok hagyományos tánc és zenekultúrájának színpadi megformálása közép-európai kontextusban társadalmi értékként bemutatva. A Martin György utolsó szavai című est Borbély Jolán, Martin György özvegye tanácsai és ösztönzése, nemrégiben elhunyt nevelt fia, a muzsikás együttes zenésze, Éri Péter és Sebő Géza felvidéki származású néptáncos néprajzkutató segítsége nélkül nem készülhetett volna el. Írja a Pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház koreográfusa Hégli Dusán. A vele készült beszélgetés előtt azonban muzsikáljon a rozsnyói, sajóvölgyi, Ónódi Lajos és zenekara. A felvételt Martin György és barátja, tanítványa, a 2002-ben elhunyt felvidéki származású Sebők Géza készítette.

0: az 50. születésnapja kapcsán találkoztunk, és akkor azt mondta, hogy a fiának volt egy nagyon jó mondata, hogy mit csinál az édesapám. Mert hogy édesapám azon gondolkodik, hogy mások vajon mit gondolhatnak. És ez jutott az eszembe, amikor az új Martin műsorra készültem, hogy vajon Martin György mit gondolna, illetve hát mi mit gondolunk Martinról, mert nagyon sokan hivatkozunk rá, de azt hiszem, hogy jóval kevesebben ismerik a munkásságát alaposan.
1: Hál' Istennek én is azok közé tartozom, akik a kortársai kapcsán nagyon sok történetet ismerhettek meg. Én személyesen Martin Györgyel sose találkoztam, 12 éves volt, amikor ő elhunyt, viszont Sevő Géza barátom kapcsán Joli nénivel nagyon sokat találkoztunk, és a Joli néni szakmailag is évtizedeken keresztül kötődött, járt zsűrizni, mi is gyakran hívtuk fesztiválokra, tehát vele egy nagyon szoros viszony volt. De amikor tavaly elkezdtem gondolkodni, hogy mit kellene csinálni, és hogy, akkor gyakorlatilag egy kicsit célul is tűztem ki magamnak, hogy én most megpróbálom a Martin által közreadott írások alapján megrajzolni a képet, és megpróbálom egy kicsit mellőzni azokat a történeteket, amiket évtizedek oda hallunk. Hát én újra olvastam gyakorlatilag kettőt leszámítva, mind a 62-63 közreadott írást. Természetesen sose olvastam így együtt az összeset, nagyon sok mindent ismertem, de hát nagyon más, hogy az ember 20 évesen olvassa ezeket a tudományos szövegeket, mint most. Ráadásul most egy külön céllal olvastam. És rájöttem, hogy én egy olyan képet szeretnék megmutatni Martin Györgyről, ami azoknak is érdekes lehet, akik nem tudják, hogy ő ki. Akiket lehet, hogy nem érdekel, hogy ő 299 faluba gyűjtött, akiket lehet, hogy nem érdekel az, hogy Kalodaszegre gyakrabban járt vissza, nem tudom, mint Somogyba, de rájöttem arra, hogy Martin György évtizedekkel ezelőtt nagyon sok olyan dolgot leírt és mondott, ami a mai napig érvényes. Természetesen van olyan is, ami nem. És ráadásul nagyon sok olyan megállapítása van, ami nem csak a néptánccal foglalkozó embereknek lehet fontos. És így jutottam oda, hogy akkor én először azt az előadást szeretném megcsinálni, ami az atomfizikusnak, a lokálpatrióta orvosnak, vagy akár egy cseh néptáncosnak, vagy egy szlovák koreográfusnak, vagy egy francia színházi nézőnek érdekes lehet belőle. Ezt tudom, most furán hathat, de lehet, hogy ez nem is egy néptánc előadás. Nagyon sok népzenét, néptáncot használunk, gyakorlatilag a kizárólag Martin György gyűjtéseit, természetesen egy picit a mi prizmánkon keresztül megmutatva, tehát fókuszban van inkább a északi területek, tehát Sáros megyétől egészen Nyitra megye, Gömör, magyarok, szlovákok és a romák táncai, de megjelenik ugyanúgy a Kalodaszeg tánca, de ezt a műsort nem azt teszi teljessé Martin György kapcsán, hogy megmutatjuk az összes tárcsát, ahol gyűjtött, hanem talán az, hogy mik is az ő legfontosabb konklúziói, megállapításai a gyűjtései kapcsán.
0: És akkor ehhez kapcsolódnak más eszközök, nem csak a tánc?
1: Így van. 2009, amikor itt voltunk Budapesten, akkor a Tánc Húros Hangszerekre című előadásunk, ez Bartók Bélának a szlovák gyűjtésével kapcsolatos munkásságát mutatta be. És Joli néni, Borbély Joláról beszélgetünk, odajött utána, és mondta, hogy ez nagyon jó volt, ez tetszett, ilyet csinálhatná a Tinkáról is. És akkor ezt úgy vettem, mint egy ilyen bemutató utáni csevejt, majd fél év múlva jött a Sebő Géza, és mondta, hogy kérdezze Jolin, hogy mikor lesz már kész.
0: Tegyük hozzá, hogy Sebő Géza felvidéki táncos, néprajzos, aki nagyon jó barátságban volt, illetve hát dolgozott együtt Martinnal. Neki köszönhetjük, hogy a Tanácskörút 20 falán ott van az emléktábla, és 2 éve hunyt el Sebő Géza.
1: Gézának köszönhető, hogy utána, amikor üzenetet megkaptam, mondta, hogy jó, akkor kezdjük el, és akkor nagyon sok találkozás, különböző beszélgetések, ilyen orál hisztoriszerűen. Én megpróbáltam a Jolinét is fölgyűjteni idézőjelbe, tehát itt olyan történetekről van szó, hogy az ő akkori munkatársaik, Méri Margitot, ide számítva Takács Andrást, akikkel a 60-as évek végén gyűjtött, hogy a Éri Péterrel hogy jöttek ki 13 éves, és mélyük kezelte a Tardos Kedvi filmezésen a Magnót, egészen ilyen apróságokig. Nagyon sok ilyet beszélgettünk, akkor ez az előadás nem készült el, bennem volt egy lelki furdalás is ez ügyben, és most viszont nagyon nagy hasznát vettem ezeknek a beszélgetéseknek. Péter is benne lett volna abban az eredeti előadásban, itt 2012-ről beszélgetünk, és amikor most újra szóba került, akkor sajnos az a helyzet jött létre, ami létrejött. Gyakorlatilag május óta zajlik ennek a szervezése, és ez nem egy megemlékezés Martin Györgyről, nem is ennek van számva, hanem azt gondoltam, hogy picit más most a néptáncnak a megítélése, mint akkor, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni. Ez az egyik oka, ami miatt szeretném ezt megcsinálni. A másik, hogy nagyon sok munkám van nekem is, és kollégáimnak, másoknak is abban, hogy a felvidék táncai valahogy belekerültek a magyar köztudó vagy a táncház mozgalomba. Ennek ellenére bizonyos dolgokat még mindig nem sikerült sikerült elérni, tehát például Martin munkásságát erről a területről nem nagyon dolgozta föl senki, és van egy olyan örökérvényű vagy általános üzenete is Martin munkásságának számomra, amit viszont azért nem szeretnék elmondani, mert erről szól az előadás.
2: A Pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház művészeti vezetőjét, a Martin György utolsó szavai című est koreográfusát, Hégli Dusánt hallották. S most szóljon a Táncszínház zenekarának felvétele, Zólyomi Dallamok, a 2015-ben bemutatott Felföldi Levelek című előadás részlete, mely a mai Szlovákia területén élő nemzetiségek hagyományos tánckultúráját mutatta be Bartók Béla, Kodály Zoltán, Petőfi Sándor és Márai Sándor írásainak felhasználása. Aztán a zenekar tagjaiból alakult vonós négyes játsza Hegedűs Máté kompozícióját Gioco Piano címmel 2020-ban megjelent albumukról, felvillantva a társulat táncszínházi előadásainak zenei világát. Utána ismét Hégli Dusánt hallják.

0: Martin György halálakor Pesovár Ernő foglalta össze Martin György munkásságát. És ő írja, hogy Martin Györgynek nem csak iszonyú munkabírása volt, rengeteget dolgozott, széles nemzetközi látókörű kutatásai voltak a tánctörténetet és mindent beleértve, és elhelyezte a magyar néptánckutatást Európa térképén, ahogy ezt mondani szokták, de hogy emellett nagyon nagy és erős fantáziája is volt. Ezt hogy lehet majd láttatni? Tehát olyan európai összefüggéseket tudott felismerni, megmutatni a tánckutatásban, amit úgy szokták mondani, hogy senki nem gondolta volna.
1: Minden nem tudunk megmutatni. Nem azt mondom, hogy ilyesmi nem jelenik meg benne, de én azt gondolom, hogyha mi néptáncosok képesek vagyunk egy picit elemelkedni attól, hogy tegyük fel, ha én Kémendi vagyok, és Martin György jár Kémenden, akkor számomra adná magát, hogy nekem ez a legfontosabb. Aki Kalotaszeggel érzi magát közelségben, az emiatt. De nekem muszáj belejeszkednem annak a nézőnek a helyébe, hogy őt nem biztos, hogy ez érdekli. Nekem meg kell találnom azt a kapcsolási pontot, ami miatt ő, Martin Györgyöt megérti, hogy ez fontos. Ez az egyik kulcsa, és valóban lehet, hogyha kicsit távolabb helyezzük azt az ügyet magunkat, akkor nem biztos, hogy a Martin György által gyűjtött kalotaszegi filmfelvételek a legfontosabbak, hogy így mondjam, a világ számára, hanem például az, hogy létrehozta azt a terminológiát, amivel mi egyáltalán ma beszélgetünk a néptáncról. Az, hogy bekapcsolta tánctörténeti szempontból a teljes Közép-Kelet-Európát, ez például lehet, hogy a morvák vagy a szlovák nem is tudják, de ezt neki köszönhetik. Pesovár Ernő remekül megfogalmazott szavait, ha a mai világhoz igazítanám, és egy ilyen egy SMS-nyi dologba kéne összefoglalni, akkor egyszerűen mi Martin György munkássága és megállapításai nélkül nagyon nehezen tudnánk ma megmondani, hogy mi az, hogy néptánc. Egy csallóközi csárdás, egy kalotaszegi csárdás, ezek a szókapcsolatok ott organikusan nem is léteznek, ugyanis egy kalotaszeginek csak csárdás van. Ő nem tudja, hogy van más is. Tehát ebben nem szoktunk belegondolni, és ma, amikor a néphagyomány, a néptánc egy picit máshonnan is meg van emelve, esetleg más eszközökként használva, a tömeg megmozgatására, stb., akár gyakran lehet nem teljesen jó indulattal, akkor nagyon fontos, hogy mi egy ilyen vékony jégen táncolva visszatekintsünk arra, hogy az, hogy ma mi néptánccal foglalkozunk, az nem csak a falusi hagyományőrzőknek és adatközlőknek köszönhető, ehhez szükség volt a tudományra, szükség volt a technikára, ez például megjelenik a színpadon, tehát hogy mit jelent abba a világban, amikor előhúzzuk a telefont és bármit meg tudunk nézni és lefilmezni, az, hogy például Martin György remekül értett a 16 mm-es csehszlovák filmfelvevőgéphez, pontosan tudta, mi az, hogy filmragasztás, és azt is tudja mondjuk, hogy mi az, hogy Donner torzítás, ami miatt nem tulajdonítunk jelentőséget annak, hogy kétszer olyan gyorsaságú tempóval nézünk egy filmet, miközben ez csak egy technikai probléma. Tehát én ilyen szempontból próbáltam az ő munkásságát valahogy nem is érthető, inkább megélhetővé tenni.
2: A pozsonyi Ifjú Szívek Táncínház művészeti vezetőjét, a Martin György utolsó szavai című est koreográfusát, Hégli Dusánt hallották, aki 1999-ben lett az együttes vezetője. Az évek alatt az együttes hivatásos társulattá vált, mely az ő irányítása alatt a közép-európai magyar néptáncmozgalom és táncművészet jelentős műhelyévé fejlődött. Hégli Dusán mára nemzetközileg is elismert koreográfus. Műsorait a hagyományos tánckultúra hiteles interpretálása és a dramaturgiai szerkezet átgondolt találkozása teszi művészivé. A zene, a színpadkép, a világítás és a viselet épp oly meghatározó, integráns részei műveinek, mint az autentikus néptánc formanyelv. A Turnusol és Muharai díjas szlovákiai magyar táncművész, koreográfus, rendező, az Ifjú Szívek Táncínház művészeti igazgatója alkotótársaival, a táncosokkal, zenészekkel a néptánc formanyelvéből táplálkozó új mozgásművészetet teremtett. Ennek sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2017-ben az évad legjobb alkotója díjat kapta a Magyar Táncművészek Szövetségétől, és az, hogy a világ legrangosabb színházi fesztiválján, Avignonban 2016 óta minden évben nagy sikerrel szerepel az együttes. De nem csak színpadi munkái vívtak ki nemzetközi figyelmet és elismerést, de a felvidék kulturális életében is meghatározó Hégli Dusán munkássága. Ismét őt hallják Jöttömbe, jártomba című zenés portréműsorunkban.
0: Hány percbe lehetett ezt sűríteni? Nem irigylem azokat a napokat, heteket, amikor összeírta magának, mert gondolom írt egy előzetes forgatókönyvet, hogy minek muszáj benne lennie, és aztán ebből kellett válogatni és húzni.
1: Igen, ez pontosan így van. Körülbelül 16 percet kellett kivennem az elmúlt napokba, de én ezzel azért számoltam, ezért az eleve egy trilógiának van tervezve. Nem abból a szempontból, hogy egy történeti síkokat mozítunk meg, hanem inkább más-más szempontokat. Ez az előadás, ami március 17-én itt Budapesten kerül bemutatásra, aztán Kolozsváron, Pozsonyon, Brüsszelben. Ez kimondottan azt a síkot próbálja meg Martin György kapcsán bemutatni, ami szerintem minden embernek érdekes lehet az ő munkájával kapcsolatban. Le kell hántani sok mindent, hátra kell egyet lépni, kompromisszumokat kell létrehozni, de én azt gondolom, hogy akár nyelvében, akár mozgásvilágában, vagy zenei világában egy közérthető eszköztár jöhetett létre.
0: Mik azok a kompromisszumok? Mi az a hátralépés? Úgy sem engedem, hogy ezt el ne mondja. Jó, nem mondjuk el, hogy mi fog történni a színpadon, de azért néhány részletet áruljon el.
1: Csárdás lesz, legényes lesz, de például meg kell gondolnom, hogy bizonyos területi különbségeket, bizonyos korszakokbéli más-más megfogalmazást mennyire kell fontosnak tartanom, még akkor is, ha én azt fontosnak tartom. Tehát mennyire kell egy húzásúra, egy vonalszerű, egyszerű dologra lebontani az ő munkásságát, hogy közérthető legyen a lényeg. Tényleg az a legjobb kifejezés benne, mint hogyha az egri csillagokat kéne egy SMS-be elküldenem, ami mondjuk 140 karakter. Meg lehet csinálni, és valószínűleg mivel mind a kettőnek van egy általános műveltsége, abból az egy mondatból pontosan lehetne tudni, hogy az egri csillagokról van szó, ez nem az egész mű, viszont az SMS az egy ilyen műfaj. Valahogy így képzelem én a színházba is el azt a megoldást, hogy akit csak a zene fog érdekelni, és azt tetszik, azt hallgatja meg, tehát rétegezetten, akit a tánc is érdekel, és észreveszi azokat az apró különbségeket, hogy esetleg milyen szerepet játszott Martin György életében a kávé, hogy milyen szerepet játszott mondjuk az, hogy szlovákul is megszólalt, az észreveszi ezt is. És lehet, hogy valaki csak azt mondja, látott egy szép néptánc előadást. Nem célja van, hanem oka, hogy elkészül.
0: Szeretné, gondolom, hogy azért a közösségnek a nagy része utána elővenne egy Martin kötetet, vagy egy Martin tanulmányt, nem?
1: Úgy állok hozzá, hogy ez most is zajlik, lehet, hogy ez álnaivitás részemről, de hogyha azt látom, hogy ma mi mindent tudunk szakmainak nevezni, akár egy szakmai konferenciát, ahol arról beszélgetünk, hogy melyik együttes hányadik évfordulát ünnepli meg, nekem nem ez a szakmám. Tehát én ezzel nem tudok azonosulni. Természetesen nagyon fontos dolog, és nagyon fontos a jó közösség, nagyon fontos, hogy embereket újra tanítsunk, és a generációkat fölneveljük táncosként, de azt nem lehet elengedni, hogy csak azért, mert nekünk most ez felel meg, ezért Martin Györgyöt is majd egy olyan képbe mutatjuk, és ápoljuk az ő munkásságát.
0: Ebben a formanyelvben, ennek a kialakításában azt hiszem, hogy nagyon sokat segített például Avignon, ahol olyan közönségnek kell, illetve kellett előadásokat készíteni, akiknek tán fogalma nincs arról, hogy mi az, hogy magyar néptánc.
1: Igen, minden munka folyamatból én tanulok a legtöbbet. Ez benne az inspiráló. Tehát, hogy mire az ember odajut, hogy kész van, akkor tudják, hogy hogy kéne megcsinálni. De most ebben jó helyzetben leszek, mert folytathatom tovább, mert nem tudok egyszerre mindent elmondani, és most akár mondhatom is, hogy tegnap előtt az egyik próbán, az egyik tételnél volt egy munka, ami oda volt tervezve, és jött közben egy olyan gondolat, egy olyan ötlet, amit most az egész előadás befolyásolja, de ez ilyen dolog. Ott van egy kicsit a nehézség, hogy képesek vagyunk-e különbséget tenni, hogy most mi színpadi előadást hozunk létre a tánccal, most mi egy tudományos előadást hozunk létre egy konferencián, most mi táncházban csinálunk egy bemutató jelleggel egy táj. Van már olyan fejlett a mi szakmánk, hogy képesek legyünk ezeket megkülönböztetni. Ha meg tudjuk különböztetni, akkor meg kell érteni, hogy egy színházi látogatónak nem lehet ugyanazzal a attitűddel, vagy ugyanazon a prizmán keresztül mutatni a hagyományos kultúránkat, mint mondjuk a táncház találkozó, igen, táncházában. De egyszerűen a színház az is egy szakma. És hogyha elfogadjuk, hogy a néptánc az a táncművészetnek része, én azt gondolom, hogy az, a táncművészetnek a színházművészetnek a része, akkor kénytelenek vagyunk ezeket a törvényszerűséget betartani. Nem engedhetjük meg, hogy ignoráljuk magunkat, mert akkor nem ér célt a terünk.
0: Mikorra lesz kész a trilógia?
1: Elkészült egy olyan verzió, amely a trilógia egyik része, amely Martin György, szándékosan fogom ezt mondani, egy csehszlovákiai munkássággal foglalkozik, hiszen Martin munkáiban csehszlovákiaként van emlegetve, mert akkor ezt hozta. De ez hozzátartozik egy olyan csehszlovák technológia, amit akkor használtak, és itt a morvákat, a szlovákokat kell érteni, azokat, amit a kollégákkal együtt Dél-Szlovákiába gyűjtött, de van olyan történet, amely Gottwaldóban Mamázlinnek hívják ezt a csehországi várost, ahol Martin György prezentálta a konferencián legényes táncát. Kodály megkérte arra, hogy ott életszerűvé tegyék ezt a kicsit szárazabb előadást. Lajta meg leorrolt erről, több ember is mesél, meg én is a Jolint is hallottam. A Lajta meg leorrolt, hogy mit ugrál itt ezeknek, nem fontos. Tehát van egy ilyen előadás, és mellette hoztuk létre ezt a második részt, ami ebből a színházi szempontból próbál megmutatni, és van egy harmadik rész, ami egy kicsit intimebb, akár azt ne is nevezzük már előadásnak, ott megpróbáljuk azt a technológiát, ami ahhoz segítette hozzá a néptánc tudományt, hogy ezeket a adatokat az elmúlt 100 évben begyűjtse, kezdve a fonográftól egészen mostanáig. Azt látom, hogy az embereknek ezek érdekesek, ezek a technológiák, tehát hogy mi köze van a tudománynak ahhoz, hogy a paraszt bácsi táncol. Ez ugye most ugye nagyon távolnak tűnik, vas szerkezetek, meg fa állványok, meg mindenféle vetítő, már pedig el kell fogadnunk, hogy ezek nem tűz meg víz, tehát a modernitás, a hagyományőrzés, a konzervativizmus, a haladás, ezek nem tűz meg víz, hanem ezek egymást erősítő és kiegészítő dolgok, nem is nagyon tudnának egymástól külön létezni. Az, ami nekünk ma retro és gyönyörű tárgy, Zoboralján, Darázs község, a Bartók ott áll a fonográffal a 16 éves lányoknál, abban az időben azoknak az embereknek az a tárgy az volt egy űrhajó. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogy mindig van egy régebbi hagyomány, mindig van egy újabb dolog, és ezt a kontextus ez egyre jobban érdekel, hogy mit nevezünk réginek, mit nevezünk hagyományosnak, hogy jött az létre, milyen szerepe volt a tudománynak ebbe, és erre Martin György remek példa az egész tudományos munkássága, és az is, ahogy ő ennek a tudomány ágnak a népszerűsítéséhez hozzáállt. Az anyagokat biztosította a koreográfusoknak, szóval ez egy elég ritka dolog. 40 évvel a halála után is, ha megnézzük, hogy milyen dolgok történtek, akkor igen, nagyon sok jó dolog a néptánc tudomány etnokoreológia ugye kapcsán megjelent, de olyan nagyot nem változott a dolog, tehát nem tudtunk meg sok mindent. Lehet, hogy nem vagyunk elég őszinték ez ügybe, lehet, hogy más dolgok fontosabbak, lehet, hogy éppen a színpadi munka fontosabb, vagy a közművelés munka, de én például nagyon nagyra tartom azt, hogyha valaki tudományos adatok alapján megállapításokra jut. Az egyik kulcsa talán az előadásnak az, hogy nagyon sokan készítenek Martin György gyűjtései kapcsán előadásokat, és én pedig nem csak azt, hogy hol gyűjtött, szeretném megmutatni, hanem azt, hogy miért, hogy mire jutott, milyen megállapításokra jutott ennek kapcsán. Ez szerintem a legfontosabb ahhoz, hogy értsük őt.
2: Hégli Dusán koreográfust hallották a Martin György utolsó szavai című előadásról, melyet március 17-én a Budapesti Művészetek Palotájában mutat be a társulat, majd néhány nap múlva Kolozsváron és Pozsonyban. Sajnos nincs időnk műsorunkban, Martin György a magyar és a nemzetközi néptánckutatás kimagasló egyénisége, aki maga is kiváló táncos volt, pályájának részletes bemutatására, de a Dankó Rádió népzenei műsorainak rendszeres hallgatói már sok mindent tudhatnak kutatásairól, gyűjtéseiről. Martin György az 50-es évek elejétől kezdett gyűjteni, kollégáival, barátaival bejárta a Kárpát-medencét, úttörő módszertani kutatásai, a magyar néptánc történeti vizsgálata, a népzene és néptánc összefüggéseinek elemzése, a táncfolyamatok és a különböző táncdialektusok kutatása teremtette meg a magyar néptánc tudományos elismertségét nemzetközi szinten is. A 70-es évek elején induló táncházmozgalom fiataljait haláláig tanította, segítette gyűjtéseinek átadásával, tanácsaival. Munkássága az egész hagyományőrző mozgalomra hat a mai napig. Talán nincs olyan néptáncos, népzenész, kinek alkotásaiban ne szerepelne egy-egy táncmotívum vagy folyamat, egy Martin által gyűjtött dallam. A fiatal zenészekből álló Erdőfű zenekar 2022-ben jelentette meg Martin György Kalotaszegen című albumát, melyet Martin György gyűjtéseiből szerkesztettek, s az albumon Éri Péter, Martin György nevelt fia, a muzsikás együttes tavaly októberben elhunyt zenésze is játszik. Ennek a zenekarnak tagjai Éri Péter gyermekei, Katalin és Márton is. Kalotaszeg volt Martin György Tinka, ahogy a barátai nevezték, tán legkedvesebb vidéke, ahol gyűjtő útjai során életre szóló barátságokat is kötött. Korán derékba tört kutatói munkásságának egyik legnagyobb műve a halála után tanítványai, kollégái által sajtó alá rendezett tanulmánykötet is e vidék kiemelkedő táncos egyéniségéről, Mátyás Istvánról, becenevén Mundrucról szól. Az Erdőfű zenekar játszik Hajnalit és Keservest Kalotaszegről, majd az Ifjú Szívek Táncszínház zenekarának kompozíciója következik, szintén erdélyi dallamok, a Fine Tuning című táncszínházi előadás zenei részlete, melyet 2016-ban az Avignoni Színházi Fesztiválon mutattak be nagy sikerrel.

0: A Martin György utolsó szavai című est koreográfusa Hégli Dusán, a Pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház művészeti vezetője.
1: Miért vállalkozik ilyen feladatokra Bartók műsorok, a Martin trilógia? Ezek óriási feladatok, és ezekből az életművekből kiválasztani akár háromszor 50-60-70 percet óriási feladat.
2: Amikor én belecsöppentem a mozgalomba a 80-as évek végén, akkor nekünk fogalmunk se volt arról, tehát én kémendi vagyok, de nem tudtam, hogy vannak kémendi táncok. Én is széki táncokkal kezdtem, tehát nem tudtam erről semmit. Rögtön a 20-as évek elején érdekelt, és akkor végigrohantunk mindent, amit lehet, amit még össze lehetett gyűjteni, összegyűjtöttünk, és akkor elég volt az újdonságnak, hogy mi olyan tájegységeket mutattunk be, amit még eddig senki. Viszont új adat, új anyag már nem lesz. Ezekkel a táncanyagokkal dolgoztam olyan előadásokon, aminek a hozzáadott értéke mondjuk az, hogy a kitelepítésekkel foglalkozott. Számtalan olyan egész estés előadást csináltunk, amely kimondottan ezt a vidéket mutatja be. Például itt az Állami Népegyüttesbe is, az első Kincses Felvidék című előadás így jött létre. De egy idő után kénytelen az ember elgondolkodni, úgy, ahogy Martin György valószínűleg elgondolt, hogy a magyar táncolyomát hogy köti be a világba, nekem is el kell azon gondolkodnom, hogy a az alsógaramente és az allóköz és a abaúj táncainak mihez milyen köze van, hogy jött ez létre, mi van északra, mi van délre, és ha megvannak ez az adok, akkor jön a történet is. Tehát Szinyei Merse Pál Sárosba eltemetve, Jernye nevű faluba, és akkor sorolhatnám. Tehát sok dolog van, az ember nem akarom azt mondani, hogy nem unja meg, nem erről van szó, de azt, hogyha én minden évben ugyanúgy kijövök egy gömöri koreográfiával, ezzel valószínűleg sok újat nem fog tudni mondani, hiszen ennek pont az a lényege, hogy megőrizzem olyannak, amilyen. Ezért muszáj egy másik oldalról megközelíteni.
1: Hát ön sosem volt olyan, aki csak megőrizni akar, mindig is azt mondta, hogy valami mást kell, valami többet kell ezen a nyelven mondani, és hogy a hagyomány az a mindennapi élet része volt, és nem is nevezte hagyománynak egy falusi közösség tagja ezt, mert ezzel a kultúrával élt. Nekünk valahogy a 21. században ezt a kultúrát kell szintén a mindennapjaink részévé tenni, vagy érthetővé tenni. Számunkra is érthető és használhatóvá tenni, és egy vadidegen számára is érthetővé tenni.
2: Talán még ezt megelőzi egy olyan lépés, hogy számomra teljesen természetes, hogy bizonyos hagyományomat megőrzöm. Ha most a hagyományt azért kell megőriznem, mert valaki mondja, de ez egy kényszer, akkor nem kell megőrizni. Aznak semmi értelme nincs. Tehát számomra ez egy természetes dolog. Az egy másik kérdés, hogy valószínűleg nem ugyanazt értik az emberek és a különböző korok hagyományőrzés alatt. Másik, hogy vannak az embereknek a hagyományokkal céljaik, és ez nem mindig nemes. És hogyha én elfogadom azt, hogy nekem fontos, és akkor egy példát mondjak, a nagymamámnak a remek túros receptjét néha újra készítsem, ez fontos, de ez csak azért, hogy utána kidobja és ne egyen meg, ennek nincs értelme. De mi van akkor, hogyha a nagymamám remek túros receptjét lecserélem egy zsírszegényebb túróra, akkor az már nem a nagymamáé? Én így értelmezem ezt az újítást, tehát maga a hagyományőrzés, ez egy nagyon gyakran használt szó, nem vagyok benne biztos, hogy ezt mi mindannyian pontosan úgy értjük. Nekem ez természetes dolog, tehát nekem nem egy kényszer a hagyományomat megőrizni, ezért nem is látok olyan nagy újdonságot abban, hogy én ezzel valamit akarok mondani. Ennek az eszköznek ez a lényege. Tehát, hogyha nem tudok vele mit mondani, akkor mondhatjuk hagyományőrzésnek, de az inkább ilyen...

0: Kossuth-Szöveg Táncszínház zenekara, Hegedűs Máté, Király Miklós, Hegedűs Gergő, Király Tamás, Kuti Sándor egy állandó közreműködő cimbalmos, és vendégként Éri Márton és Éri Kati szerepelnek még. Nálunk a teljes táncka az 6 pár. Ez már így van 25 éve, ezt tudom, hogy Budapesten a néptáncfődések között ez mindig furálhat. Avignonban viszont mindig mi vagyunk a legnagyobb létszámú csapat, mert ott meg ez nagyon soknak számít. Ennek a műsornak nem a mennyiség fogja megadni az erejét, nincs is erre módunk. Nagyon megnehezíti, ez így van. Tehát az, hogy egy 80-90 perces előadást 6 párral kell létrehozni, de remek táncosok vannak itt, akik több szinten tudnak a színpadon jelen lenni egyszerre, tehát nem csak táncosként, ez egyik. A másik pedig az, hogy évtizedek óta ilyen létszámú együttes dolgozok, tehát ismerem annak a technikáit, hogy mi minden kell ahhoz, hogy ezt jól szerkesztve, alárendelve bizonyos dramaturgiai dolgoknak, értelmezhetővé, szórakoztatóvá, elviselhetővé tegyük a nézőknek.
1: Jelmeztervező, díszlettervező, mert hogy különleges színpadkép lesz?
0: Nekem van egy évtizedes mániám, az, hogy én különböző technikai eszközöket gyűjtök, 16 mm-es filmtechnikával függ össze, és ebből van egy olyan díszlet létrehozva, amelyből nem biztos, hogy tudjuk, hogy ez most a Zenetudományi Intézet irodája, vagy egy vidéki filmezés Nyírcsaholyba, vagy épp a csehországi konferenciaterem, ahol épp előadás zajlik. A viseletek azok korhű eredeti népviseletek, és hát van a végén egy másik helyzet is, ehhez el kell jönni megnézni.
1: Mikor nyugszik meg egy új bemutató után? Megnyugszik egyáltalán?
0: Általában át szoktam csinálni utána, viccet félretéve. Akkor nyugszom meg, amikor először látom végig. Van egy nagyon fontos momentum, az a szerkezet. Nem tudom a kollégák ki, hogy koreografál, én általában zenéből indulok ki, zenélni is tanultam. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a szerkesztésre, nem csak a zenére, hanem eleve a dologra, hogy az kijön. Amikor először meg tudom nézni így végig, akkor meg szoktam nyugodni.
1: Megnyugtatja még, hogyha házakat rajzolgathat? Mert hogy gyerekkorában házakat rajzolt és szeretett volna építész lenni.
0: Igen, de most már nagyon-nagyon nem rajzoltam házakat. Kisebbik fiam, ő megpróbált, ő Brünnbe járt egy ideig építészet, de most végez Pozsonyba a Színművészeti Egyetemen, úgyhogy ő se lesz az.
2: Hégli Dusánt hallották március 17-i Martin György utolsó szavai című új előadásáról, melyet a budapesti bemutató után Kolozsváron és Pozsonyban is láthatnak. Köszönöm, hogy az Ifjú Szívek Táncegyüttes művészeti vezetője, koreográfusa Hégli Dusán vendégem volt mai Jöttöm be, jártom be című zenés portré műsorunkban, s adásunk végén felvidéki muzsikával búcsúzom önöktől, melyet természetesen a Táncszínház zenekara muzsikál. Legközelebb március 31-én, húsvét vasárnap várom önöket. Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok is. Nepálban áradás, az Egyesült Államokban hurrikán pusztít. Itthon délután már csak elszórtan lehet eső. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4 vesztették életüket. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az iránbarát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő tegnap azt mondta, az amerikai büntető intézkedések feloldása Oroszország-ukrajnai háborújának finanszírozását segíti. Az Európai Unió viszont nem akar enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért nem változtat szankciós politikáján. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A Rjazanyi régió és Kaluga után a Vlagyimiri telep volt a célpont. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal érkezett hajóra a Csornomorszki kikötőben. Áradás sodort el több tucat házat Nepálban. Áldozatokról egyelőre nem tudni. A fővárostól, Katmandutól, mintegy 100 kilométerre nyugatra élőket felszólították arra, hogy hagyják el otthonukat Gorka körzetében. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak, és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. A szerencsétlenség több mint 30 000 embert érintett, és mintegy 7500 házat pusztított el. 4 ember meghalt, miután az Isaias hurrikán partot ért az Egyesült Államok délkeleti részén. A Reuters beszámolója szerint a vihar házak tetejét tépte le és fákat döntött ki. Florida, Alabama, Georgia és Mississippi államban 670 000 ember maradt áram nélkül. A nagyjából 170 km/órás széllel lecsapó vihar az első az Atlanti-óceán idei hurrikán szezonjában. Itthon nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok várható.
1: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
4: Szép jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket újra itt a Dankó Extra című műsorunkban. Tartsanak velem egészen a déli harangszóig, hiszen ma is változatos zenei kínálattal készültem. Remélem az Önök tetszését is elnyeri majd. Már is hallgassunk meg egy jól ismert csárdást. Ennek a kislánynak rövid a szoknyája, énekli Tarnai Kis László Nyári László zenekarával. Aztán Dolhai Attila a Magyar Zeneházából hozzá el önöknek 2025. decemberéből Tasziló dalát, a Marica grófnő című nagyoperett slágerét, a díjátadót követően énekel Dolhai Attila, hiszen a színigazgató színművész ezen az estén vette át a Dankó Rádió operett előadói díját. Hallgassuk idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gálla zenekarával a Helycigányt, de csak Tarnai Kis László felvétele után. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

Szász Kati és Egri József az egykori Inter operett előadásain tökéletesen egymásra találtak színpadi partnerként, és a mai napig fellépnek ők így együtt, nálunk a Dankó Rádióban is előfordul ez, egészen pontosan Martfői Dankó Klubunkon, amikor Baranyai István zenekarával elénekelték a Húzzad csak ki világos virradaték című operettslágert. Hát hallgassuk meg, majd a Budapesti Operett Színház művésze a Maga nősember vagy boldog című Ejzeman Mihály slágert nyújtja át önöknek Hankó József zenekarával. További jó rádiózást!

magas jegenyefán sárgarigó fészek. Ezt a dalt most Szilágyi Sándor előadásában halljuk. Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője nótázik. Hankó József és zenekara kíséretével csendül fel Purcsi Pepi és Pataki Szilárd szerzeménye. A felvétel 2023-ban készült Gyulai Dankó klubunkon. Aztán hallgassuk meg Dócs Péter előadásában az Esik eső csendesen című dalt. Fohászkodjunk közben az égiekhez. Jó lenne, ha már egy kiadós zuhéban lenne része hazánknak. Dócs Péter után Domoszlai Sándort halljuk, és egy remek csárdás csokrot, melyben helyet kap Aliba Máj Kacsa Máj és az Asszony, ha veszekszik című dal. A zenekarokat Hankó József, Juhani János és Lakatos Miklós vezeti. Nótára fel, kedves Dankó család!

érkezik a csúnya jajta jussáért. Libabáj, kacsabáj, kacsabáj, libabáj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnya jajta jussáért. Libabáj, kacsabáj, kacsabáj.

marad, csak az, aki veszeszi, csak az asszony, az az asszony ömegszi. Az idő bár elszalad, minden asszony szép marad, csak az, aki veszeszi, egyedül csak az az asszony ömegszi. Maradjon, csak maradjon, békességben az asszony.

gyerünk, csak az az asszony öregszik. Az idő már elszalad, minden asszony szép marad. Csak az, aki beszegszik, egyedül csak az az asszony.

0: mérges asszony öregszik.
1: Továbbra is Dankó Extra itt a Magyar Zene Rádiójában, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. A Magyar Állami Operaház örökös tagja Berkes János 2018. februárjában győri Dankó klubunkon elénekelte Fényes Szabolcs és Harmat Imre Küldök néked egy nápolyi dalt című szerzeményét is. Hallgassuk meg a folytatásban, mint ahogyan Gyémánt Valentin előadásában Máté Péter nagy slágerét, a Nem mondhatom el senkinek, hogy merre járok című dalt. Berkes Jánost, Baranyai István, Gyémánt Valentint, Tordai Zoltán zenekara kíséri. No de elsőként csendüljön fel a 2024-es Dankó gáláról Seres Dezső nagyslágere, Nem az a fontos, az ember hány éves, szól így a dal. Ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik gála zenekarának kíséretében most itt a Dankó Rádióban hallgassuk Soltész Rezsőt.

Piros rózsák beszélgetnek, bólintgatnak, úgy felelnek egymásnak. Rácz Béla szerzeményét mindenki jól ismeri, Újvári Marika repertoárján is tartja és el is énekelte a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáinak körében. Juhan János prímás vezetésével. Ezt halljuk már is, majd az Ácsi Ácsi ide hallgass rám című klasszikus magyar nótát, és ekkor már Kalina Enikő énekel Lakatos Miklós zenekarával.

Kedves hallgatóink, most itt a Dankó Rádióban Molnár Piroska színművésznő Bors néni kertjéről énekel. Hallgassuk ezt a 2016-os rádiófelvételt a Thália Színház mikroszínpadáról, Tarnai Kis László zongora kíséretével, majd Tabáni István Hankó Józseffel és zenekarával a Mondd, miért szeretsz te mást, és én csak téged című óriási Máté Péter slágert nyújtja át önöknek. Végül énekeljék velem a Csitári hegyek alatt című népdalunkat, ekkor már ifjabb Sárközi Lajos és a zenekara kísér.

Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Miskolci Balogh Zoltán zenekara muzsikál Vadász Károly cimbalom játékát halljuk. Én ezzel búcsúzom önöktől, találkozzunk jövő héten ugyanígy szombaton és vasárnap 11 órától a Dankó Extrában, vagy leghamarabb a Déli Harangszó és a legfrissebb híreket követően Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. További kellemes szép hétvégét kívánok. Viszont hallásra!

Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levél.

0: Mailben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok is. Kurtág opera premier tartanak este a Zeneakadémián. Délután már csak elszórtan lehet eső. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Fegyveres támadás történt tegnap a Riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár van. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en vesztették életüket. Bár az iránbarát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajmegállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő tegnap azt mondta, az amerikai büntetőintézkedések feloldása Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti. Az Európai Unió viszont nem akar enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért nem változtat szankciós politikáján. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten már a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. 4 kérdésben tartanak ma népszavazást Szlovéniában. A kormánypártok által kezdeményezett referendumok a többi között érintik annak a kötelező hozzájárulásnak az eltörlését, amivel a közszolgálati médiát finanszírozzák. A választók kifejthetik véleményüket arról is, hogy a szociális támogatást közhasznú munkához kössék. Mivel ezekben a kérdésekben véleménynyilvánító népszavazás zajlik, az eredmények nem kötelezik változtatásra a törvényhozást. A Kurtág 100 jubileumi év egyik kiemelt eseményét közvetíti este a Duna TV. A Zeneakadémián lesz Kurtág György és Christoph Hein Die Staherdin című operájának nemzetközi premierje. A Kurtág Márta emlékére született művet Maria Huszman, Kelemen Barnabás, Perényi Miklós, Magyar Valentin és a Koncertó Budapest adja elő Keller András vezényletével. Az este első részében Kurtág kamaradarabokból készült összeállítást, és Liszt Ferenc gyászgondoláját hallhatja a közönség. Napos, gomoly felhős az idő. Már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül. Helyenként megerősödik. Délután 16-21, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos idő.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Boldog az az ember, aki hozzátartozói tökéletlenségét épp úgy elviseli, ahogy szeretné, ha az ő tökéletlenségét mások elviselnék. Ezúttal Assisi Szent Ferenc, olasz védőszent gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban 2026. október 11-én vasárnap is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. A Kék a búzavirág és a Cudar ez a világ című csárdással indulunk Jákóverát, Suki András, Bangó Marikát, Lendvai Csócsi József Prímás és zenekara kíséri. Jó rádiózást kívánok!

aktuális tematikus hétvégénk főszereplője Szilágyi Sándor nótaénekes. Sándorral már több mint 15 éve, hogy találkoztunk, és számos közös fellépést tudhatunk magunk mögött, és én kívánom, hogy még legalább háromszor ennyi legyen előttünk. Nagy szeretettel gondolunk rád innen Budapestről, és küldjük jó kívánságainkat Marosvásárhelyre. A Hiába süt a világra című nótával megyünk most tovább, természetesen Szilágyi Sándor énekel Lakatos Miklós zenekarával, majd idősebb Derzsi György a Rózsabokor a domboldalon című dalt adja elő, míg Karcagi János a Hajátok cigányok című csárdást nyújtja át önöknek. Egyébként ez a csárdás 2023-ban a harmadik helyezést érte el az év magyar nótája szavazáson. Végezetül Hevesi József és Marcali Frigyes szerzeményét halljuk Paprika só címmel, és akkor már Gránát Zsuzsa énekel. További jó rádiózást kívánok!

Nem szégyen a szegénység, csak rettenetes átok. Kis angyalom, nem mehetek én többé hozzátok. Nékem csak a szívet kéne, de ők ezt nem értik. Úgy látszik, hogy a szerelmet ma csak pénzért mérik. A jó Isten a szívünket ingyen adta nékünk, és mi mégis a szívünkért vert aranyat kérünk. Én nem tudok pénzért venni tőled boldogságot. Nem szégyen a szegénység, csak rettenetes átok. Hát akárhányszor hallom ezt a nótát, vagy olvasom el a szövegét, gombóc kerül a torkomba, mert mi is lehet annál őszintébb, mint hogyha valaki szívből szereti a másikat, de mégsem teljesedhet be a szerelem. Kéri K. Arnold szövegét Rádai László zenésítette meg. Hallgassuk meg ezt a nótát most Bányai Márton előadásában. Aztán Pándi Piroska, Nádasdi László és Bétót Magda rádió felvételeivel megyünk tovább. Az Érika Hajlika Búzakalász, a Kocsmárosné Szép Csárdásné és a Sárga Rigó Kerek a Cipó című dalt halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában.

Az imént hallott nóta összeállítást a villámcsárdással zártuk, Szalai Antal és zenekara muzsikált. A folytatásban már Erdős Melinda, Pere János, Tolnai András és Melis György énekel. A Fekete Szem éjszakája, a kiskertemnek kis lakója, a Te vagy nékem az az asszony, és az Ez a kislány megy a kútra című klasszikus magyar nótákkal megyünk tovább.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, ír.

Továbbra is itt a Dankó Rádióban Jó ebédhez szól a nóta. Az Itt az idő házasodom című dalt most saját szerzeményét Nógráditót István előadásában halljuk Lakatos Miklós zenekarával, aztán Rigó Mónika, Hankó József zenekarával. A Mikor Pestre indultam című dalt adja elő. Fogadják sok szeretettel!

nem akarok én se később öreg legény lenni. Kell egy asszony, aki mindig vigyáz majd a házra, még a férje közbe-közbe a kocsmákat járja. Kell egy asszony, aki mindig vigyáz majd a házra, még a férje közbe-közbe a kocsmákat járja. Nem vagyok én olyan nagyon otthon ülő fajta, nem is leszek ilyen módon egy asszonynak rabja. Megnősi

Elragadta galambomat a Balaton tőlem. Ezzel a dallal megyünk tovább. Itt a Magyar Zene Rádiójában már is Pécsi Kis Ágnes énekel. Majd az Este van, én pedig várok rá című dalt Mészáros Adél adja elő. Az irigyelik, hogy én téged szeretlek, a nem tagadtam sohasem, és a szerettem egyet, szerettem kettőt című csárdást Csuti Csaba, Farkas Zsolt és Kollár Katalin előadásában halljuk.

0: Hankó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A magyar zene rádiója.
1: Irigyeli, hogy én téged szeretlek, mit bánom, akármit is beszéltek.

nélkül éljük majd a világ. Szívem ennél jobbat nem is tehenne, csak azt mond meg, hogy igazán szeretsz-e. Nem lesz soha veszekedés világ. Hú, nélkül éljük majd a világot. Amióta megígéztél szemedtel, nem bírok a szerelmes szívemmel.

és fészked rak majd világ. Boldogan éljük majd a világ. Olyan boldog menyecske lesz belőle, hogy arról az unokát is beszélnek. A kúja is fészked rak majd világ.

nem kell nékem kocsidó, gyalog iszom, ez a jó, amíg csak a nap nem süt a szemembe, ez péntek este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe. Nem kell nékem kocsiló, gyalog iszom, ez a jó, még a nap nem süt majd az én szemembe. Házasodni akarok, de csak olyat akapok, aki eljár velem néha bort kóstolni. Ki nem pöröl, nem vitáz, nem is sokat magyaráz, szereti a szép nótákot dalolni, ezért szombat este pénzt teszünk a zsebünkbe, a nótánkot húzatjuk a fülünkbe. Nem kell nékünk kocsiló, gyalog iszunk, az a jó, míg a nap nem süt majd a mi szemünkbe, ez étát. Szombat este pénzt teszünk a zsebünkbe, és egész éjjel húzatjuk a fülünkbe. Táncoz nem kell kocsiló, gyalog járjuk, az a jó, míg a nap nem süt majd a mi szemünkbe.

0: másit.
1: Pablo Sarasate Cigányosan című művét Lisztes Jenő is elmuzsikálta egyik rádió felvételünkön, melyet addig cimbalmon még nem adott elő senki, addig a pillanatig. Na de, Losó Lajos bőgős és Tabányi László brácsás közreműködésével megörökítettük az utókornak. Hallgassuk hát Lisztes Jenő cimbalom művészt és Pablo Sarasate Cigányosan című művét. Ezt követően tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel!

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Adatközpontokat támadtak az ukránok és az oroszok is. Műteni kell 14. Leópápát. Délután már csak elszórtan lehet eső. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaudi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A Rjazanyi régió és Kaluga után a Vlagyimiri telep volt a célpont. Az objektum működése leállt. A szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Az orosz légvédelem már a véradóra csaknem 500 ukrán drónt semmisített meg, 18 régió és a Fekete-tenger felett. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Műteni kell 14. Leópápát, miután csomót találtak a tüdejében. Az operáció a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. 4 kérdésben tartanak ma népszavazást Szlovéniában. A kormánypártok által kezdeményezett referendumok a többi között érintik annak a kötelező hozzájárulásnak az eltörlését, amivel a közszolgálati médiát finanszírozzák. A választók kifejthetik véleményüket arról is, hogy a szociális támogatást közhasznú munkához kössék. Mivel ezekben a kérdésekben véleménynyilvánító népszavazás zajlik, az eredmények nem kötelezik változtatásra a törvényhozást. 4 ember meghalt, miután az Isaias hurrikán partot ért az Egyesült Államok délkeleti részén. A Reuters beszámolója szerint a nagyjából 170 km/órás széllel lecsapó vihar házak tetejét tépte le és fákat döntött ki. Florida, Alabama, Georgia és Mississippi államban 670 000 ember maradt áram nélkül. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is. Az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek. Napos, gomoly felhős az idő. Már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Délután 16-21, késő este 6-14 fok várható. Jövő héten visszatér a száraz idő.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Magyar Zene Rádiójában, még 2 óráig jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velünk, Bojtor Imre és Kubányi György énekel már is. Az asztalomon Badacsonyi és a Tagadom Tagadom című csárdással megyünk tovább. Déki Lakatos Sándor, majd Bura Sándor prémás vezeti a zenekart.
3: Asztalomon Badacsonyi, egy olyan és szobor, hogy még én nem bulat enni. Vannak is nagy az ülembe, cigány húzó a fülembe, Soros üveg, sörös üveg, hány van üves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hogy a fene egye meg, már megint üres minden van. Hely pedig te mihatnék. Hely fizető, úrri füles, Soros üveg, sörös üveg, hány van üves? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Hogy a fene egye meg már megint üres minden már. Pedig te, mi halni. Böske, terka, Anna, Panna, egyik szilke, másik barna.

kislány volt az én párom. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, terjenek a csillagos ég igazira akarni.

Tagadom, tagadom, tagadom, hogy valaha is jártam volna te utánad. Tagadom, tagadom, tagadom, hogy a szívemet érted epeszti a bánat. Tagadom, hogy csókot adtam százat is egy végből, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, egy szó se igaz az egészről. Tagadom, hogy csókot adtam százat is egy végből, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, egy szó se igaz az egészről. Az igaz, az igaz, hogy a nótát szeretem, és egyszer egy csillagra néztem. Az igaz, az igaz, elbűvölte a lelkemet, végképp a bolondja lettem. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről, de hazug volt a csillag fénye, mosoly a szeméből. De én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok. Ennyi igaz az egészből. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről, de hazug volt a

Tagadom, hogy csókot adtam százat is egy végből, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halál is tagadom, egy szó se igaz az egészről.

0: igaz az egész föld.
1: 2022-ben ünnepelte a Dankó Rádió 10. születésnapját. Ez alkalomból a Magyar Zeneházában egy grandiózus gála műsort szerveztünk, melyre meghívtuk ma világhírű Kossuth-díjjal is kitüntetett operaénekesnőt is, Rost Andreát, aki nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat, és magyar nótákat énekelt, többek között Ifjabb Magyar Imre és Skodai László szerzeményét, mely így indul: Én is hittem egyszer orgonákat nyíló május éjszakában. Hallgassuk meg Lakatos Miklós zenekarának kíséretével, majd Kutasi Katalin, Mészáros János Elek és Gáspár Ani előadásában felcsendül a Ne mondja senkinek, hogy nem szeret engem, a Nékem olyan asszony kell, és a Hely, hogyha a szerelem rám talál című klasszikus magyar nóta.

Kevés olyan magyar ihletésű zenemű van, amelyet a világon annyian ismernek, mint Liszt Ferenc második magyar rapszódiáját. Liszt 1847-ben komponálta ezt a különleges virtuóz zongoraművet, amelynek megszületésében fontos szerepet játszott a magyaros zenei világ, a verbunkos és a cigány zenészek játéka. A művet Teleki László grófnak ajánlotta, és 1851-ben jelent meg először nyomtatásban. A rapszódia a magyar verbunkos zene jellegzetes világát idézi. A lassú, méltóságteljes első rész után egy fokozatosan épülő, tempós, tüzes, friss rész vált fel. A zene egyre lendületesebbé válik, míg végül egy virtuóz, magával ragadó fináléban teljesedik ki. A darab eredetileg zongorára született, Liszt Ferenc maga is számtalanszor eljátszotta, később Franz Dopplerrel együtt zenekari változatot is készített belőle, így a mű a hangversenytermekben is új életre kelt. És most ezt a világszerte ismert, semmi mással össze nem téveszthető magyar muzsikát egy különleges előadásban halljuk. Következzen Liszt Ferenc második magyar rapszódiája a Rajkó zenekar előadásában, itt a Dankó Rádióban.

Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője Szilágyi Sándor nóta énekes, aki éppen tegnap ünnepelte születésnapját. Most hallgassuk újra őt, itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban, amikor is Hankó József cigányzenekarával a Vadvirágos erdőszélen Rózsabokor című magyar nótát adja elő. A felvétel 2023. októberében készült Gyulai Dankó klubunkon.

0: sem a hideg szél.
1: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol most Kovács Apolóniát halljuk előadásában. A Cigányasszony hol az urad című dal csendül fel Lakatos Sándor zenekarának kíséretével. Majd Kolostyák Gyula a Sejhaj katona se lettem volna soha című dalt adja elő, és ezt követően Hüvösvölgyi Ildikó színművésznő hangján felcsendül a Rózsabokorban jöttem a világra című csárdás. Végül Szeredi Krisztinát halljuk és a Rajkó zenekart. Ekkor a Jó Itala Kadarka című csárdás hangzik el.

megyek, meglássátok, hírem hangom se halljátok. Nem, hogy hangom

yeah.

továbbra is jó ebédhez szól a nóta, ezúttal Solti Károllyal, majd Mészáros Andrással, Olá Kálmán, majd Szomora Zsolt zenekarának kíséretében felcsendül a zöldre festett kapud előtt az Egyasszonynak 9 a leánya és a Két hold földje című csárdás.

földre festett kapuda nőt, ez a terem minden este megáll. Elnézem a kis kertetben, most nyílnak a legszebb színű virág. Pazsarózsal üli van, török szegfő mind illatot cserélnek. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz felének. Pazsarózsal üli van, török szegfő mind illatot cserélnek. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz felének. Egy szép napon letépted, és nékem adtad a legszebb szál virágot.

Vasárnapi adásunk utolsó énekes összeállításában Kunovics Katinka, Hollai Bertalan és Szegedi Csaba nóta felvételei sorakoznak fel egymás után. Hallgassuk meg a Benned láttam életemnek minden boldogságát című hallgatót, majd a Sárga Rózsa ne virágozz késő ősszel, és a Sárga Csikó Sárga Nyereg rajta című dal csendül fel. Itt a Magyar Zene Rádiójában.

Bankó József és Cigány zenekara muzsikál, kedves hallgatóink, már is itt a Dankó Rádióban. Ezzel együtt búcsúzom mára önöktől, hiszen ennyi fért mai műsorunk idejébe. Köszönöm mai és egész heti megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is velünk, hiszen Gál Zoltán kollégám már örömmel mutatta, milyen változatos zenei kínálattal érkezik ma is ide a Dankó Rádió stúdiójába. Jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk 2-től 5-ig, majd 5 órától Popovics László kollégám beszélget ismét a Dankó Rádió hallgatóival. Jön a Tudod-e még az én nótám? Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. További kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. A holnapi viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Utazzon velünk Magyarország tájain. Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét. Ízek.
2: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
1: Emlékek.
3: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
1: Tradíciók.
2: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
1: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Minden vasárnap 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Ismét kommunikációs központokat támadt az ukrán hadsereg. Sürgős műtétet hajtanak végre 14. Leó pápán. Marad a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni húszik elleni harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették

0: veszítették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légikikötőt. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten a cég harmadik adatközpontját érte drón támadás. A Rajazanyi régió és Kaluga után a Vlagyimiri telep volt a célpont. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Az orosz légvédelem már a virradóra csak nem 500 ukrán drón semmisített meg 18 régió és a Fekete-tenger felett. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olajmegállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vlagyimir Putyin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint a megállapodás azért is jelent hatalmas pofont Európának, mert az amerikai elnök korábban sérelmezte, hogy Európa Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Műteni kell 14. Leópápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. Az operáció a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsérültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában, Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső, Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek. Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszántúl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és több felé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sokfelé megélénkül, hajnalban az északi völgyekben fagypont körül máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 14 óra 4 perc.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket október 11-én vasárnap délután a Kívánság műsorban, és nagy szeretettel köszöntöm a szerkesztő Nemesnéki és a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is a névnaposokat, a Brigittákat és Gittákat. Szeretettel gondolunk azokra is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Az első dalt Petényiné Irénke kérte Nádudvarról férjének, Karcagi Nagy Zoltánt ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, az a rendes iparos.
3: Azt mondtam nagyapám, pedig hátam nagyapám, 116 éves, az a rendes iparos.

0: nagyanyám, pedig hát a nagyanyám 116 éves.
1: Eszter nevű hallgatónk arról értesített minket, hogy nagy öröm érte, ezért kéri most kedvenc énekese dalát. Szeretettel küldjük. Tudji Lászlóné is kérte a dalt, Fenyő Miklós énekel, Volt és lesz.

most leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is, aki nem.

Farkász Brigittának nagyon sok boldog névnapot kíván. Ilike, Nóta Csokrot hallunk Szigeti Fercsétől, kísér Balázs Tamás zenekara. Megírtam egy levelező lapot.

Költözök én egy másik megyébe. Ide tudom, hogy csak hidegen, ha nem látom ki nevet, tiszteltetem én az ilyen szerelmet. Ide tudom, hogy csak hidegen, ha nem látom ki nevet, tiszteltetem én az ilyen szerelmet. Jaj, ha én azt tudtam volna előre, hely, de hogy is kértem volna belőle, de rossz volt a szimatom, már hiány.

0: És most hallgassunk vele az üzenet rögzítőbe.
1: Feleségemnek, Sárba Gárdzsa, Szanisztó Sándornénak. Szeretném küldeni azt a nótát, hogy ahol az én bölcsőm ringott. Köszönöm szépen.
0: Már is játsszuk a dalt, köszönöm, hogy hívott minket. Márkus Ilona énekel, kísér Sárközi József zenekara.

Marutini Ági Jászberényben szeretné meghallgatni legkedvesebb nótáját. Gyulai Erzsébetet Vörös Kálmán zenekara kíséri, Kertesház, benne egy nyíló rózsa.

Görbe Istvánné öccsének telkibe küldi a következő nótát, Pataki Istvánt ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri, Ég a kunyhó, ropog a nád.

0: legszebb éket.
1: Csabának Sopronba egy régi ismerőse küldi a következő dalt Budapestről. Ince József énekel. Ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Szilágyi Sándor felvételeiből válogatunk, az erdélyi nótaénekes születésnapját ünnepli. A nótázás szeretetét már gyermekkorában magába szívta, ahogy ő maga vallja, szinte a génjeibe lett kódolva. Első fellépésére 16 éves korában egy hagyományos magyar lakodalomban került sor, majd 2008-ban a szegedi Dankó Pista énekversenyen szakmai sikere is megerősítette abban, hogy a magyar nóta útját kell járnia. Szilágyi Sándor születésnapja mellett több évtizedes nóta énekesi pályafutását is ünnepli. Vallja, a rábízott talentummal sáfárkodni kell, felelősséggel, szívből, hittel. Szilágyi Sándor énekel kísér Baranyai István zenekara, háromnapos lakodalom. Három.

Márta Ernőné Brigittának Pomázon névnapja alkalmából szeretettel kíván erőt, egészséget, sok boldogságot Tordán Éterike és Sanyi. Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri, Szél viszi messze a fellegeket.

0: Irné Ilikének Miskolc Tapolcára barátnője küldi a következő operett felvételt. Oswald Marika és Csere László énekel. Szép város Kolozsvár.
1: Ez nem vicc, ez mámor, ez ízé, ez ámor, ez itt van, és áldozatra vár. Becsület szavamra, meg vagyok zavarva,

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretettel üdvözlöm a Dankó Rádió minden dolgozóját. Nótát szeretnék kérni Nádbalra, saját részemre, Szatmári Józsefnénak, a 82. születésnapomra. Két nő ne felejtse, szedtem kin a pusztán nótát. Üdvözlettel, Szatmári Józsefné, köszönöm szépen.
2: Isten értesse, nagyon sok szeretettel gondolunk erre. És sok szeretettel köszönti fia József és menye Tünde is családjával. Kiskároly énekel kísér Lakatos Antal zenekara. Kék lőne felejtset szedtem künn a pusztán.

Kedves hallgatóink, holnap délután 12 és 17 óra között, 13-án pedig délelőtt 8 és 13 óra között Réf Fülöp vétel körzetében az FM 91-es MHz-en adókarbantartás miatt adásunk szünetel, tehát holnap délután és kedd délelőtt. Megértésüket köszönjük. Besenyei Ferenc énekel, kíséri fiab Sánta Ferenc zenekara. Jó a lány, szép a lány. Jó.

Szívküldi szívnek szívesen, kívánság műsorunkat hallják. Kopácsi Istvánnak régi barátja, Terdiki József küldi a következő nótát sok szeretettel Zamárdiba, Jenei Gábort, Bangó János zenekara kíséri, Jó bor mellett.

gondolámalámnak tízes csókot ígérek. Ne félj, rózsám, ne félj, rózsám, nem hagylak én elhervadni egészen. Jó part iszunk, jó part iszunk, egész éjjel húzatom a zenésszel. Jó part iszunk, jó part iszunk, egész éjjel húzatom a zenésszel.

0: hozzátok!
1: Székesfehérváron nagymamájuk Rakkossa Sándornéra 102. születésnapja alkalmából szeretettel emlékeznek unokái, dédunokái és menye Marika. Bojtos Tucát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Köszönet mindenért!

Bánsági Lászlónak Székesfehérvárra barátai küldik a következő dalt nagyon sok szeretettel kerek születésnapja alkalmából. Nádas György énekel, Nézd öregem!

Hadd búcsúzzam el most tőled szépen, régi színház, vén barát. Egymás mellett szép időt leéltünk, együtt vívtunk sok csatát. Lásd, engem utolért a 60. év, a számvetésnek napja van.

Hát igen, egy életet töltöttünk el együtt. Hogy fogsz hiányozni, te öreg színpad? Hiányozni fognak a megszokott zajok, a függöny gördülése, a gong tompa morajlása, a büfében a poharak csörgése, a közönség hahotázása, az ügyelő dörmögése, a balettpatkányok, bocsánat, a táncos lányok féktelen jókedve. Meg kell barátkoznom a csenddel és a magam társaságával. Szokatlan lesz, de talán mégsem olyan rossz. Talán igazuk van azoknak, akik így búcsúztattak a színházban. Nézd, öregem, rád fér a pihenés, jól esik majd,

Turcsányi Néjoli Eggerszalókról kérte a következő nótát Farkas Rozikától. Kísér Johann János zenekara, Ráncos Száru a csizmám.

ragyog.

0: és mintha szebben ragyognak. Fehér szegfű tulipán, legszebb legény a babán, s én vagyok a párja.
1: A következő nótát Sárbogárdon Varga János szeretné meghallgatni. Bognár Ritát Szalay Antal zenekara kíséri, várjatok még őszi rózsák.

gyalog is hozzájuk. Ott vannak a kökény szemű csinos barna legyányok. Elmegyek én még gyalog is hozzájuk, híres falunk baranyába.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kincses kalendárium. A hétköznapok útmutatója, az ünnepek iránytűje. Megvásárolható az újságárosító helyeken. Kincses kalendárium.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Európai politikusok is bírálják az amerikai-orosz olajegyezményt. Súlyos vihar csapott le az Egyesült Államokra. Marad a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást. Johann van der Föll német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyezséget a cseh kormányfő is. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell. Akár már a jövő heti uniós csúcson. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán.

0: Velán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Donald Trump amerikai elnök tegnap bírálta az oroszországi olajfinomítók elleni ukrán támadásokat, és úgy vélte, hogy Ukrajnának új elnököt kellene választania. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Műteni kell 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. Az operáció a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Négy ember meghalt, miután az Isaias hurrikán partot ért az Egyesült Államok délkeleti részén. A vihar házak tetejét tépte le és fákat döntött ki. Florida, Alabama, Georgia és Mississippi államban 670 ezer ember maradt áram nélkül. A nagyjából 170 km/h széllel lecsapó vihar az első az Atlanti-óceán idei hurrikán szezonjában. Több mint 40 házat és 4 hidat söpört el egy újabb áradás Nepál középső részén. Eddig csak nem 50 embert mentettek ki, és több százat helyeztek biztonságba. Áldozatokról egyelőre nem tudni. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. A szerencsétlenség 30 ezer embert érintett, és mintegy 7500 házat pusztított el. És végül az időjárásról. Itthon nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszán túl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek, a szél sokfelé megélénkül. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Fagyasné Emi kérte a következő dalt Békés Csabáról, Lukács Anitát Ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Csicsak rózsám hallod.

Vár Józsefnek 70. születésnapja alkalmából minden jót, erőt, egészséget kíván felesége Mari, lányai Krisztina és Szilvia, vejei, a két Robi, szerető unokái Dóri és Zsófi. Kovács Kati énekel, nem tudjuk még, hogy mi is vár ránk.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Ica vagyok. Rába Pordányban Berszelini Erzsikét születésnapján köszöntjük szeretettel. Sok erőt, jó egészséget kívánunk. Megsárgul a levél szeptembernek végén című nótával, Gál Gabriella előadásában. Gizike, Marika, Ica, köszönjük, további szép napot!
2: Köszönjük, és örömmel adjuk át a köszöntést. Komlósi Jánosnénak a Nyíklátházi idősek otthonában és valamennyi idősek otthonában élő embernek kíván jó egészséget, gyönyörű őszi napokat Komlósi Istvánné. Gál Gabriellát Szalai Antal zenekara kíséri, megsárgul a levél szeptembernek végén.

0: Babán Julianna férjére emlékezik a következő dallal. Nótacsokrot hallunk Kolostyák Gyulától, kísér Budai Sándor zenekara, ha megéhülök, kinyitom a bicskámat.
1: Megéhülök, kinyitom.

Frankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Olajosné Elvira Szombathelyről kérte a következő örökzöldet, Sárosi Katalin és Németh Lehel énekel, és jött a zápor.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Szilágyi Sándor erdélyi nóta énekes munkásságát dicsérjük. Most elkötelezettségéről mesél.
1: Éveken, évtizedeken keresztül több műfajt megkóstolva úgy próbálgattam keresni a helyemet, de aztán 2008-ban eldőlt Szegeden, akkor volt a Dankó Pista nótaverseny, ahova Kós Éva művésznő vitt el engem Erdélyből, és azóta úgy veszem észre, hogy befészkelt a műfaj, a magyar nóta szívem, lelkem legmélyebb bugyraiba. Tehát az a helyzet, hogy génjeimbe kódolódott alaptulajdonság a nótázás. Tehát az akkori társadalom lelkébe, ízlésébe, gondolatvilágába benne volt a nótázás, ami kifejezte a múlt, az akkori jelent, vagy a jövőt, jövőhöz is reményt fűzött. Úgyhogy nagyon közel vagyok én ehhez a szóhoz, hogy nótázás, hogy magyar nóta, hogy nemzetünk egyik legnagyobb kincse. Tehát én hozom a gyermekkorból, tehát figyeltem az embereket, figyeltem, hogy énekelnek, figyeltem, hogy egyesek még ismernek egy-két verszakot. Teszem fel, van egy piros fettyes ruhácskádban, láttalak meg téged. Tehát a szól a nótában, vagy az ilyen partitúrákban látok egy vagy két verszakot. Na, Maros mentén van, mit tudom, négy vagy öt. A Sóvidék fele, akkor talán még János bátyám azt mondja, hogy ő még tud kettőt. Még amelyik közel áll egy kicsit úgy hozzám egyéniségemhez, hangszín, habitus, az a nosztalgia muzsika, az örök zöld zenék, cigán zenekarral énekelni vagy játszani.
0: És most hallgassunk nótát, Szilágyi Sándort Hankó József zenekara kíséri. Vett a rózsám pántlikás kalapot.
2: Vett

Levicki Sándorné édesapja kedves nótáját kérte Bihar keresztesről, Máté Otéliát Olá Kálmán zenekara kíséri, Zúg a fenyves a hargitán.

Császárné Marika édesapjának küldi a következő nótát Balatonszepezdre, Dócs Pétert Szalay Antal zenekara kíséri, Isten mondja, Noé fiam, Noé.

0: Nóbinát Nékati Száz Halombattán szeretné meghallgatni egyik legkedvesebb nótáját. Gáti Pált Berki Péter zenekara kíséri. Ica-rica kukorica.
1: Ica-rica kukorica, nem ad

Édesanyjának Soltészné Katinak küldi a következő nótát. Sok szeretettel, Ebesre, Mária. Kalinánikőt Terék József zenekara kíséri. Hallod-e nótás füttyös szép madár?

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretnék nótát kérni Perede azok emlékére, akik már eltávoztak az élők sorából, akik a Peredi temetőbe adusszák örök álmukot, adjon a Jóisten nekük lelki nyugalmat. Nagyon jó kiránduló társaság voltunk, sok évekig jártunk Pükfürdőbe fürödni, nagyon sok szép magyar nótát eldaloltunk Pili barátunk harmonikája kíséretével, szeretettel emlékezünk, akik még élünk, Robika és Kati. A nóta a temető mély csendjére, szeretnék Bokor János művész úrtól. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm a hívását. Csepelen Cépány Máriának sok erőt és jó egészséget kíván Nagy István. Bokor Jánost Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri a temető keresztjére.

Lányának, Hajas Gittának nagyon sok szeretettel küldi a következő örökzöld slágert, Pécsre, Imola. Porr Péter énekel, az otthon zöld füvén.

és ekkor hirtelen feljöttem. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal merett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld.

pápáról Kákonyiné Margó kérte a következő nótát. Szánsz Katét, Johann János zenekara kíséri, nem jó mindig minden este a fonóba eljárni.

0: éjhaj, fogságomat, éjhaj, rabságomat könnyed szívvel viselem.
1: Kívánság műsorunkat hallják, mely ma is 5 óráig tart. Anna nevű hallgatónk kérte a következő nótát Bányai Mártontól, Kísér Lakatos Miklós zenekara, Nincsen nekem semmi bajom.

Remélem, kedvük van a következő órát is velünk tölteni. Elhangzik majd a Fagyban közepében a télnek, a vásárhelyi híres promenádon, és az Egy rózsaszál szebben beszél is, Bagó dala. A hírekig az Állami Népi Együttes zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
2: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
1: Ridikül Stoll Lucával.
3: Minden hétköznap 16 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Anyu, mikor lesz új kincses kalendárium?
6: Már olvashatod is, most vettem meg.
7: A kincses kalendárium már kapható az újságárosoknál és a postán.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Európai politikusok is bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Sürgős műtétet hajtanak végre 14. Leópápán. Visszatér a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni húszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapot a kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen. A korábbi akcióban 4-en haltak meg. A támadást Oroszország is elítélte. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást. Johann van der Full német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyességet a cseh kormányfő is. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal

0: ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsérültek. A mentés jelenleg is tart. Visszakerült a börtönbe az az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte, hogy két méreginjekciót is beadtak neki Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták, de ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. Egy amerikai halálbüntetéssel foglalkozó szervezet szerint ő az első ember, aki túlélte a méreginjekciós kivégzést. Itthon holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Elsőként a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzból írásbeliket tartják meg. Az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. A Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában. Balaton-Kenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek. És végül az időjárásról. Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, még a Tiszántúl fölé újabb, kisebb csapadék zóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét felhősödés kezdődik, főleg a nyugati, délnyugati mennyékben eshet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Éjszaka 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, de a derült északi völgyekben fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben 13-18 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. Várjuk üzeneteiket Facebook oldalunkon is, a Dankó Rádió hivatalos oldalán. Vajda Sándorné férjének kérte a következő nótát Szegedről. Radnai Györgyöt Járóka Sándor zenekara kíséri. Szabad, szabad, szabad.

0: Szabad, szabad, szabad, minden színnek szabad szeretni.
1: Fodor Ferencné Salgó Tarjánból keresett meg minket. Férje október 4-én ünnepelte névnapját, 6-án ünnepelték 53 éves házassági évfordulójukat, és október 7-én töltötte be férje 77. életévét. Ez alkalomból köszönti felesége, és szeretettel küldi a dalt Máté Pétertől, melynek címe Ő.

Orosné Évike, Győrúj baráton szeretné meghallgatni a következő nótát. Eperjesi Erikát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Táncba hív a nóta engem.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép napokat kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió minden munkatársát. Lívia vagyok Vasvárról. Volt munkatársaimnak szeretném küldeni azt a nótát: ne gondold, hogy a őszi szél csak a bánat felhőt hozza. Nagyon-nagyon köszönöm a viszonthallásra.
2: Köszönöm a hívását. Tarnai Kis László énekel, kísér ifjabb Berki Béla zenekara.

Farkasné Julikának szomszédasszonya barátnője küldi kedvenc nótáját, Solton. Hajnal Nikolett és Nádasdy László énekel, kísér Hankó József zenekara, Fagyban közepében a télnek.

0: köpönyeg.
1: Baranyiné Luizikának barátnője küldi legkedvesebb dalát Kecskemétre, Várkonyi Szilvia énekel az Erzsébetből, kísér a Duna Szimfonikus Zenekar Déli Bábos Hortobágyon.

Léger Ferencre, aki a Soponyai temetőben pihen, halálának 15. évfordulója alkalmából emlékezik felesége és családja. Balogh Zsoltot Boros Mátyás zenekara kíséri. Csináltatok egy hegedűt.

Tatainé Jutka Debrecenben egy régi ismerősre szeretne emlékezni a következő dallal. Szűcs Judit énekel, Nincs rajtad kívül senki sem.

Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsorunkat hallják, mely ma is 5 óráig tart. Erdősné Terike édesapja kedves nótáját kérte Battonyáról. Nógrádi Tóth István, Sárközi Béla zenekara kíséri. Befogom a lovam.

0: végén terhadol a kaszárnyába.
1: Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet Szilágyi Sándor nótaénekes felvételeiből. A felvételen partnere Budai Beatrix, kísér Baranyai István zenekara a vásárhelyi híres promenádon.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Marga Otiliának szeretném üzenetbe küldeni az Úgy szeretném meghálálni című dalt, és köszönöm, hogy felnevelt.
2: Köszönöm a hívását, örömmel adjuk át az üzenetét. Agárdi Szilvia énekel, Úgy szeretném meghálálni.

Gálfai Kristófnak párja kérte a következő nótát Nagy Ecsedről, Székely Mihályt Kócé Gyula zenekara kíséri. Jaj, de magas ez a vendégfogadó!

Ezt írta hallgatónk, szeretnék emlékezni felejthetetlen drága édesanyámra, Nagy Máriára, aki 39 évesen távozott a földi életből, és már 66 éve nyugszik a szatmárcsekei temetőben. Emlékét örökké őrizzük, jóságát, hűségét nem felejtjük. Szerető lánya Ica és családja Budapestről. Dóri Józsefet Szalai Antal zenekara kíséri, édesanyám is volt nékem.

Szerencsről Körmöcin és Zsóga kérte egyik kedvenc előadójától a következő nótát, Benedek Fi Katalint a Rajkó zenekar kíséri, Rigó fütyre ébredtem.

Salgó Tarjánban Regősnél Julika szeretné hallani a következő dalt. Jákó Verát Magyar Imre zenekara kíséri. Ez a legény most kezd nékem tetszeni.

Feleségére, Kuruc Imréné Kirják Juliannára 60. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel emlékezik férje Imre. Bagó dalát Peller Károlytól halljuk, egy rózsaszál szebben beszél.

Sebestyénné Szilvia szeretné meghallgatni Zalaegerszegen a következő nótát. Talabér Erzsébetet Lakatos Sándor zenekara kíséri. Mandulafa, mandulafa.

Kaposvárról Víg Zsolt keresztanyjának küldi a következő nótát. Busai Antalti Unás Mátyás zenekara kíséri. Nem házasodom meg soha.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el. A következő órában Popovics László várja Önöket mai beszélgető társával, Józseffel, aki szerint meg kell bocsátani másoknak, akiktől lehet, még ma is bocsánatot kér, és igyekszik mindent megbeszélni. Hallgassák meg a beszélgetést és József kedvenc nótáit. A kívánságműsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, és remélem a jövő héten is több délután töltenek majd a Dankó Rádió kívánságműsorával. Lakatos István zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Energiaipari tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország. Áfonyás málnás ízesítésű fehércsoki bevonatú édesség lett a Balaton sütéje. Visszatér a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodást mindkét ország elfogadta, de Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Vladimir Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. További vámokkal fenyegette meg Franciaországot az amerikai elnök. Donald Trump egy kampányrendezvényen úgy fogalmazott, 250%-os plusz vámokat vetnek ki Franciaországra, amennyiben az ottani gyógyszeripari vállalatok nem kínálják olcsóbban termékeiket az amerikai piacon. Az illeték minden termékre vonatkozna, tette hozzá az elnök. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így holnap hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is. A tercevezető hozzátette,

0: A mostani munkáknak köszönhetően hamarosan visszaállítják a korábbi pályasebességet, ami javíthat a menetrend tarthatóságán. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, még az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás málnás ízesítésű, fehércsoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A program szervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanós rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést. Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, még a Tiszántúl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és több felé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Hajnalban fagypont körül máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: meg, ne függesz a leve. Egy gyógyíts meg, egy gyerek is angyalom, csókolj meg.
1: Üdvözlöm Önöket! Újabb hallgató, újabb történetek és három kedvenc felvétel. Kezdődik a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ha ön is részt venne a műsorban, mondja el a nevét és telefonszámát a 061-759-6071-es üzenetrögzítőn, vagy küldjön levelet a dankoradio@mtva.hu e-mail címre. Mindenképpen jelezze a jelentkezésnél, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretne szerepelni.
2: Homokba írjuk azt, ami bánt, ami fáj, és aztán szép lassan majd elfújja a szél, elmossa a víz.
1: Egy 70 esztendős úriemberhez látogatunk Budapestre, úgy hívják, hogy József. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Dankó Rádió. Baján FM 92,2. A magyar zene rádiója.
1: Helyettesít, Polgár József.
2: Üdvözlöm, József. Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok, László. Hallgatom.
2: Mi jót csinált éppen, amikor hívtam?
1: Mit csináltam? Várjunk csak. Ja, valamit itt olvasgattam, írogattam.
2: Aha, és mit olvasott? Azt elárulja nekünk?
1: Hát tulajdonképpen a napáromat olvasgattam, hogy mi.
2: Aha. Akkor vezet?
1: Mi vár ma rám?
2: Aha, vezet naptárt? Vezet naptárt
1: vezetek
2: ezek
1: naptárt,
2: szerint?
1: Igen.
2: Szóval akkor ezek szerint vezet naptárt, és ezt mióta csinálja? Egész életében ez szokása volt?
1: Hát egész életemben talán nem volt szokásom, de úgy rendszeresen visszajött, évekig vezettem, aztán megint kihagytam, vezettem, most évek óta megint vezetek.
2: De jó, hogy ezt mondja, mert pont erre akartam rátérni, hogy én elkezdem vezetni, aztán megfeledkezem róla, nem tudom, utána megint vezetem, tehát én is ugyanígy vagyok vele, hogy nem ilyen konzekvensen, kitartóan, pedig nagyon hasznos dolog, én azt gondolom.
1: Nagyon-nagyon, mert előre jöve írni, ami várható, és utána, ami megtörtént röviden.
2: Uh-huh. Az a helyzet, hogy én egy időben vezettem feladatkezelő programokat is, ami azt jelenti, hogy mindenre figyelmeztetett, minden ott volt, és azt vettem észre, hogy nyugodtabb vagyok, tehát nyugodtabban alszom, minden meg lesz csinálva, minden a helyén van, tehát, hogy nyugalmat ad, hogyha az ember így rendszerezi a teendőit, a dolgait, nem, mert fel van írva, úgyse felejtem el, nem érhet az a helyzet, hogy valaki szól, hogy te figyelj, megcsináltattad már a jogosítványodat, mert nekem ez most pont előttem áll, és úristen, elfelejtettem, és úgy ülök mondjuk autóba, hogy már lejárt a jogosítványom. Érti, hogy miről beszélek?
1: Aha, igen, ez nagy segítség.
2: No, hát mi viszont a magyar nótákat fogjuk meghallgatni, az ön kedvenceit, amelyeket valószínűleg fel is írt. Egyébként lehet, hogy nem a naptárba, de mindenképpen följegyzetelte. Szóval József kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban. Hát tudod-e még az Én nótám című műsorban?

0: kiderül csak magától.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Itt van velünk József a vonalban. Pintér Béla felvételét fogjuk mindjárt meghallgatni, vagyis helyesebben hamarosan meghallgatni a beszélgetés után. A címe Homokba írva. No, ez egy régi emlék? Egy tengerpartról, mondjuk? Vagy a homokozóból, óvodáskorból?
2: Jó, erről indulunk, mert lehet, hogy tengerparton is, mert ott sok homok van, de bárhol a homok van, ez egy nagyon jelképes cím, a megbocsátásról szól az ének, és arról, hogy homokba írjuk azt, ami bánt, ami fáj, és aztán szép lassan majd elfújja a szél, elmossa a víz, hogy ne őrizzük a szívsebeit.
1: És milyen bocsánatkérés, vagy milyen megbocsátás jut eszébe erről, kivel szemben, vagy kivel kapcsolatban?
2: Nekem most nem annyira konkrét, hanem általában. Eljön egy bizonyos kor, amikor az ember, vagy legalábbis én szembenézek dolgokkal, és rájövök, hogy bizony nem mindig tökéletesen voltam kapcsolatban az emberekkel, akár családdal, ismerősökkel, vagy bárkivel. És akkor ilyenkor jó, amit lehet, azt még személyesen megbeszélni, elengedni, amit nem, az pedig személyesen már nincs rá mód, az pedig úgy magamban.
1: Uh-huh. Mi volt ez a fordulópont, amikor ez a gondolat így elindult önben? Mi történt?
2: Hát az jó néhány éve volt már, de így fordulópontot nem, inkább folyamatot érzek, amikor folyamatot éreztem, amikor egyszer csak eljutottam ehhez a gondolathoz, és akkor valahogy a sors elém tette ezt a dalt, és nagyon kifejezi ezt az állapotot, amikor szembesülünk azzal, hogy várakozásaink nem mind valósulnak meg, mit kezdünk ezzel a helyzettel. Uh-huh. Hát a kiengesztelődés, az elengedés az nagyon fontos. Gyakorolom még ma is, ez nem úgy megy, hogy na most ezt elengedtem és úgy, hanem bizony át kell gondolni értelemmel és szívvel.
1: Igen. Nagyon fontos dolgokról beszél, mert hogy igen, érdemes megkeresni azokat az embereket, akikkel nem biztos, hogy megfelelően kommunikált, vagy valamivel megbántotta őket, megbeszélni egyrészt, másrészt meg kimondani az érzelmeinket. Nem kell ezt minden másodpercben, de azért ne tartsuk magunkban a dolgokat. Tehát, hogyha valakit nagyon kedvelünk, akkor ne az legyen egy idő után, hogy úgy is tudod, hogy kedvellek, vagy úgy is tudod, hogy szeretlek, miért kéne azt nekem mondogatnom? Mondjuk ki néha. Mert nagyon jól esik a másiknak.
2: Igen, teljesen egyetértek, és visszafelé is igaz, tehát hogyha valakinek gondja van esetleg velem, amiről én nekem fogalmam sincs, azt is jó, hogyha meg tudom elmondja.
1: Igen. No, hát akkor jöjjön a dal az értékes gondolatok után. Jó, köszönöm szépen, József, hogy megosztotta ezt az igazán bensőséges gondolatot az életével kapcsolatban, és ezzel azt gondolom, hogy példát is mutatott másoknak. Jöjjön tehát a dal, Pintér Béla énekel itt a Dankó Rádióban József kérésére. Ez a Homokba írva.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Józseffel beszélgetünk. Süvegemen nemzeti szín rózsa. Ez a dal milyen emlékeket idéz meg önben?
1: Ez a hazaszeretetet, és sokat gondolkoztam azon, így kimondva, hogy hazaszeretet az azt jelenti, hogy mi szeretjük a hazánkat, de valójában a hazánk is szeret minket. Erre kerestem valami dalt, hát pontosan erre nem találtam, de azért amit kérek, ez mégis kifejezi ezt az oda-vissza való kapcsolatot.
0: Hát igen, ez általában inkább egyirányú gondolatkör szokott lenni, hogy szeressük a hazánkat. Honnét jött ez a megfordítás?
1: Ez teljesen váratlanul jött egy gondolat, hogy nem csak én szeretem a hazámat, hanem a hazám szeret engem. Olyan sok jó dolog történik, és történt életemben, és történik ma is, amit nem mindig veszünk észre, amit így is összefoglalhatunk, hogy a hazának köszönhetjük benne a társadalmat, minden embert, a tájat, mindent, ami a hazához kapcsolódik, az érzelmeket.
0: Érdekes, hogy ilyen mély gondolatokkal foglalkozik. Ez mostanság van így az életében?
1: Hát mostanság talán másképpen van. Mindig igyekeztem elgondolkozni az életről, az élet céljáról.
0: Uh-huh. Mitől más most, mint régebben?
1: Attól, hogy elmúlt fölöttem néhány évtized. Uh-huh. Elmúlt fölöttem néhány évtized, nyugdíjas vagyok, és én most léptem be abba a korba, amikor ezt újra dolgokat átgondolok, újra dolgokat megvizsgálok, és továbbra is nyitott vagyok minden váratlan gondolatra vagy érzésre, legalábbis remélem.
0: Igen, hát én úgy látom, hogy igen, abszolút. Na akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Mert ez egy nagyon szép zárómondat volt ennek a beszélgetésnek, a zárómondata. Süvegemen nemzeti szín rózsa, Béres Ferenc adja elő itt a Dankó Rádióban József kérésére.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig. Ha tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Józseffel beszélgetünk, Kék a búzavirág. Ez érkezik hamarosan. Ez hova repít minket az életében?
1: Ez egy gyöngyszem ez a nóta. Hát nyilván a fiatalságomban majd a szövegből ki fog derülni. A fiatalságomban röpít. Ugyanakkor még valamiért kértem ezt, nem tudom, hogy ismeri-e, illetve hát bizonyára hallotta már László azt a mondást, hogy félig tele, félig üres pohár.
0: Igen.
1: Erre különböző magyarázatokat szoktak adni, vagy értelmezéseket. Nem tudom, mondana egyet, vagy mondjam az enyémet.
0: Uh-huh. Hát ugye a pessimista és az optimista megkülönböztetése, de mondja az önét, mert az érdekes.
1: Igen,
0: most.
1: Igen, ez a legáltalánosabb. Igen, ez a legáltalánosabb, és én is ezt ismertem, míg nem egyszer a következőt hallottam. Voltam egy előadáson, ahol egy mesét elemeztek, és azt mondja az előadó, hogy olyan helyzetbe került a főhős, amikor is azt szoktuk mondani, hogy félig tele, félig üres pohár. Vagyis félig van benne, és félig van hely az újnak. Na, ez nekem egy újdonság volt, tehát nem azt mondta, hogy üres, hanem félig van hely az újnak. És utána elkezdtem figyelni, hogy esetleg milyen nótákat hallok, vagy dalokat, vagy énekeket, ami ezt fejezi ki. Mert ez is egy élethelyzet.
0: Igen.
1: És minden élethelyzete van, nóta, ének, népdal, stb. És gondolja el László, hogy nem találtam, ami pont ezt fejezi ki. Hasonlókat találtam, ami úgy kicsit érinti, de nem pont ezt fejezi ki. Viszont ez a kék a búzavirág, ez valahol ezt kifejezi. Ő már előre gondol a félig üresnek a betöltésére, de ez majd kiderül a dalból.
0: Uh-huh.
1: De egyébként pedig nagyon temperamentumos, nagyon jó előadás Berkes Jánostól. Rövid, de nagyon velős.
0: Igen. Hát szerintem hallgassuk is meg, jó, hogy mindjárt így a gondolatmenete tovább gördüljön, jó, hogy a hallgatók is akkor ezt úgy tudják figyelni, hogy beleilleszkednek, belehelyezkednek abba a gondolatmenetbe, amit az imént fölvázolt nekünk. Jöjjön akkor, így van, Berkes Jánostól, Kék a búzavirág, József kérésére, itt a Dankó Rádióban.

húz a virág kék, az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Égő piros az ág, égő lesz az orcán, mikor a kezdődik.

búza virág ég, az egész világ vihar a szemedbe nézek. Hogyha ölelem karcsú derek alatt, mindig azt hiszem, csak úgy álmodtalak. Ég a búza virág ég, az egész világ vihar a szemedbe nézek. Édes gyöngyvirágom én, már alig várom, hogy az enyém les végre. Mondd meg az anyádnak, súgd meg az apádnak, mikor várunk az új.

ha megfőzöd az ebédet, mikor akarod. Te tudod igazán, mire szomjazik a szám, hogy ha ott áll a sör, meg a por az asztalon. Ha megfőd a csillag, újra te hogy nősül.

csörök, újra de hogy nősülök, de csinálod legjobban a káposztát. Feleség, feleség, így az élet csodaszép, veled élni az igazi boldogság.

0: az igazi boldogság.
1: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották József kedvenc felvételeivel és igazán mélyen szántó gondolataival, amelyekről szerintem nagyon fontos beszélni, a megbocsátás, kimondani az érzelmeinket, meg tudja mi az, amit nagyon, nagyon erősen üzent ebben a műsorban, hogy a dolgokat másképp is meg lehet közelíteni. Tehát érdemes a napi rutinból, idézőjelben rutinból egy kicsit kimászni, kikacsintani, vagy kitekinteni, és máshonnan, úgymond egy másik kameraállásból megnézni ugyanazt a helyzetet, és talán egy másik oldalát fedezzük fel, akár egy emberi kapcsolatnak, vagy akár egy másik embernek, vagy egy másik helyzetnek. Szerintem ez egy nagyon fontos üzenete volt ennek a műsornak, és én ezért nagyon hálás vagyok, József, hogy ezt megosztotta velünk.
2: Nagyon szívesen, én is köszönöm, hogy elmondhattam, de hozzá kell tenni, hogy ez nekem is feladat, tehát ez nem könnyű dolog, hogy így más szemszögből nézzük meg, amiket nagyon jól összefoglalt László, ez nem könnyű nekem sem, de törekszem rá, igyekszem.
1: Abszolút, egyikünknek sem könnyű egyébként, de előbb vagy utóbb az élet rákényszerít bennünket, hogy más szemszögből is megnézzük a kérdéseket. Köszönöm szépen, József, hogy itt volt velünk. Figyelzzon magára.
2: Igen, köszönöm, viszontlátásra, minden jót.
1: Minden jót, viszonthallásra. További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balogh Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra. Popovics Lászlót hallották.

0: Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 184. adása.

három évtizedes közös zenei út lenyomata, Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza 2021-ben megjelent lemeze, amelyen moldvai dallamok, eredeti parasz zenék kelnek életre, fúvós hangszereken és kobzon, a tőlük megszokott egyedi megfogalmazásban.

a dalok alapvetően Géza népdal feldolgozásai. Persze néhány ötletem nekem is volt. Általában az volt a munkamódszer, hogy az ő átirataira rápakoltam a hangszeres improvizációkat. Fejtette ki a zenész. A 2021-ben megjelent Mikor megyek hazafelé című anyag a páros legelső közös CD-je. A lemezen Szokolai Dongó Balázs duda, furuja és szoprán szakszofon játékát hallhatjuk. Fábri Géza pedig nem csak kobzon kísér, hanem énekel is.

Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza közös lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló.
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Energiaipari tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország. Este befejeződnek a karbantartási munkák a déli pályaudvarnál. Visszatér a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodást mindkét ország elfogadta, de Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezetőválasztását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. A lengyel rendőrség őrizetbe vette azt a férfit, aki fenyegette Donald Tuskot és támadást tervezett ellene, közölte a lengyel belügyminiszter. Délelőtt a biztonsági hatóságok egy lehetséges merényletről kaptak információt, ezért sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést, és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását. Így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így holnap hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.

0: Az elfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A program szervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanós rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és több felé eleredhet az eső. Holnap télen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sok felé megélénkül. Napközben 13-18 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az óperencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Ó, holdas este, miért vagy szíven veszve? Énekelte Raffai Erzsébet és Svéd Sándor Kálmán Imre Tatárjárás című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Érdemes lesz ma is velünk tartani, hiszen szép dallamokkal és nagyszerű előadókkal várjuk Önöket. Most fogadják szeretettel elsőként Kálmán Imre Zsuzsi kisasszony című operettjéből a Jaj Zsuzsikám című dalt, az előadó Kádár Szabolcs János, kísér Berki Péter és zenekara. Ezután pedig Lehár Ferenc a Mosoly Országa című operettjéből következik a Szív Duett, Kis Diana és Vadász Zsolt előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

0: Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. John Kander Chicago című musicalje minden idők egyik legsikeresebb és legtöbbet játszott Broadway darabja. A történet az 1920-as évek Chicagójába, a jazz izgalmas és csillogó világába kalauzol bennünket, ahol hírnév, szerelem, bűn és szenzáció különös módon fonódik össze. A musical Magyarországra is hamar eljutott. 1980. december 19-én mutatták be a Budapesti Operett Színházban. A magyar szöveget Gédénes György készítette. A zenei vezető Maklári László volt. A főbb szerepekben Galambos Erzsi, Felföldi Anikó és Harsányi Frigyes aratott nagy sikert. Most pedig hallgassuk meg ebből a musicalből az All That Jazz című dalt Hajdú Melinda előadásában. Túl az Operencián.
1: Hölgyeim és uraim!
2: Tetörzsék!
1: A ma esti szó...
2: Azt mondtam, hogy megállni! Megállni!
1: Hol van Veronika?
2: Ne törődj vele! Egyedül is meg tudom

0: leszünk lent végig.
1: Köszönöm!
2: Estét tegyük egy görbe kis esti víputér a bokám néz, de még a térden is estébi.

0: az Óperencián. Érdekességek a musicalek világából.
1: Ha valaki művész, a varázslat tökéletes lesz, mert akarom azt, hogy rám figyel.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Zenei kirándulásunk folytatásaként most következzék Ábrahám Pál Viktória című operettjéből, a Nem forog már Dorozsmán az öreg szélmalom. Az előadó Molnár Marica, kísér ifjabb Berki Béla zenekara. Jó rádiózást!

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Lehár Ferenc a Vígözvegy című operettjének létrejöttéhez egy érdekes történet is kapcsolódik. A két bécsi szövegkönyvíró Viktor Leon és Leo Stein az Attasé című három felvonásos színmű nyomán készült librettóját eredetileg nem Lehárnak szánták. A szövegkönyv először Richard Heubergerhez került, aki néhány évvel korábban az Opera Bál című operettjével jelentős sikert aratott, és konzervatóriumi professzorként, valamint befolyásos kritikusként is nagy tekintélynek örvendett Bécs zenei életében. A librettisták azonban nem voltak elégedettek a készülő zenével, ezért végül másik zeneszerzőt kerestek. Így került a darab Lehár Ferenchez, aki az előzményekről mit sem tudva 1905. január 2-án aláírta a szerződést a mű megkomponálására. A Vígözvegy ősbemutatóját 1905. december 30-án tartották a bécsi Theater an der Wienben. Most pedig hallgassuk meg ebből az operettből a Víjadalt, Kukeli Júlia előadásában. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Most az Esős Vasárnap című filmből hallhatunk egy kedves dalt. Fényes Szabolcs és Szász Péter Fog egy sétapálcát című szerzeménye ma is őrzi a régi idők könnyed, derűs hangulatát. Az előadó Németh Lehel. Dankó Rádió.

Önök a Tankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. A Szépség és a Szörnyeteg a Disney egyik legsikeresebb, legelbűvölőbb meséje. A filmből készült családi musical már több mint 25 éve hódít világszerte, és a 2005-ös magyarországi bemutatója óta itthon is töretlen népszerűségnek örvend. A Budapesti Operett Színház színpadán pénteken, szombaton és vasárnap újra látható az előadás Böhm György rendezésében. Jó szórakozást kívánunk! Most a musicalből a Szépség és a Szörny című dalt Szinetár Dóra és Berecki Zoltán előadásában hallhatjuk. Túl az Operencián.

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Frederick Loewe My Fair Lady című musicaljének nyitányával zárjuk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. A hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra!

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Európai politikusok is bírálják az amerikai orosz olaj egyezményt. Sürgősen megoperálják 14. Leopápát, visszatér a napos száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán népjoga. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást. Johann van der Ful, német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll. Luke Pollard, brit védelmi miniszter közölte, London nem támogatja a megállapodást. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyességet Andrej Babis, cseh kormányfő is. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Megoperálják 14. Leopápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását. Így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek, áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll az uniós külügyminiszterek holnap kezdődő luxemburgi tanácsülésének középpontjában, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdem alapú uniós bővítés mellett érvel, különös tekintettel a Nyugat-Balkán biztonsági és integrációs kérdéseire. Holnap visszatér a napos száraz idő, délen lehet.

0: lehetnek egész nap borongós területek, a szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A reggeli 5-11 fok után napközben 13-18 fok várható.
1: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdélyi Klaudia.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ebben az órában az örökölt magyar dallamok világába kalauzoljuk Önöket, ahol minden dalhoz egy történet, egy emlék, és sokszor egy egész élet érzései kapcsolódnak. Köszöntöm Önöket, a Családunk nótáit hallják, lélekemelő dallamokkal, hallgatói vallomásokkal, a mikrofonnál Erdélyi Klaudia számít megtisztelő figyelmükre. A magyar nóta történetének nagy előadói közül adásunk nyitányában most Utri Anna és Kubányi György emlékét idézzük fel, Adorján Sándor andalgójával, a Kalapomra páros tubarózsát tettem című nótával. Majd napjaink zenei világába érkezünk. A Monokon született Újvári Marika, a fiatalabb nótás nemzedék jeles képviselője énekel, aki kortárs előadóként őrzi és viszi tovább a magyar nóta hagyományát. Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével következik egy csárdás, Nicki Géza szerzeménye, Hallgasd a nótákat, Újvári Marikával. Kedves hallgatóink, így találkozik a magyar nóta múltja és jelene egymást követő felvételekben, itt a Családunk nótáiban. Tartsanak velünk!

a rózsát vettem, mulatós asszonynak a balangja lettem. A fülébe csendű a cigány vonója, édesebb az ajka, édesebb a csókja, a szívünkben dal van, oda sem.

0: Önök a Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják, ahol minden dallam egy szívhez szóló vallomás. Beszélgetéseink során gyakran megtapasztaljuk, hogy a magyar dallamok, a népzene szeretete egy-egy meghatározó gyermekkori élményből indul. Egy otthoni énekszó, egy családi muzsikálás, egy dallam, amely valamiért különösen mélyen megmarad bennünk, és amely később talán egy egész életre szóló útra vezet. A következő percekben Bódi György népzenésszel, a Pannonia Citera zenekar művészeti vezetőjével beszélgetünk. Megosztja velünk gyermekkori zenei emlékeit, legkedvesebb népdalait, és azt a különleges történetet is, hogyan vezetett az útja a magyar dallamok szeretetétől a citeráig. A Pannonia Citera zenekar pedig jövőre már fennállásának 45. évfordulóját ünnepli, megszólaltatva és továbbadva a magyar népzene kincseit. Bódi Györgyöt hallgatjuk.
1: Az első, legelső impulzus nekem a zenével kapcsolatosan az anyai nagyapám, az Andis nagybátyám, hogy arra emlékszem, hogy ő lent a pincében néha elővett egy szál gyufát, és a citerával énekelgetett, igazából ott a ritmus volt a lényeg, nem nagyon fogott hangokat, ahogy így emlékszem, de elég kicsi voltam még akkor, és akkor így én is próbálgattam, de hát akkor még nem ment. És ez teljesen addig ment, amíg a nővérem a helyi citerazenekarban, ez a Horti citerazenekar, akkor az volt a neve, hogy Kismenyecske citerazenekar, és két csoport kezdett el citerázni. Én is elmentem, és én is elkezdtem így gyakorolgatni velük, és teltek az évek. A Kismenyecske Citera zenekar az általuk megüresedett helyeket, azokat a kisebb, fiatalabb citerásokból pótolták, és felkerültem én is a nagy zenekarba a többiek mellé.
0: Milyen élmény rajzolódik ki a gyermekkori citerázásból, ebből a közösségből?
1: A legismertebb az ugye az Érika szőlő, Ősszel érik babám a fekete szőlő, és ezek a dalok, amik ugye először így megragadnak meg, amit emlékszem úgy, hogy citerázgattunk, akkor híres Decsi Horgas partján van egy kerekerdő nevezetű dal. 1991-ben kaptam egy meghívást az akkor ország által ismert citerások körébe, Tiszakécskei Tisza 83 citerazenekarhoz. Ők arról voltak ismertek abban az időben, hogy klasszikus átdolgozásokat játszottak, nem kizárólag, de elsősorban azokat, tehát ilyen Johann Strauss darabokat, a kartánctól kezdve a 93-as és a 97-es Kimitutban is szerepelt a zenekar, a 97-esben már velem. Ott annyi volt a különbség, hogy akkor már népzenét játszottunk, népzenei feldolgozást játszottunk, ha jól emlékszem, marosszéki táncokat játszottunk, meg Szatmárit. 97-es Kimitut, a második helyezést értünk el. Utána a Pannonia Citera zenekarba kértek föl segítségre, hogy zenei anyagokat írjak át nekik, és tanítsak be részükre. Jövőre fogjuk ünnepelni a Pannonia Citera zenekar 45. évét, a fennállásának 45. jubileumát. Nagyon szeretjük a kalotaszegi muzsikát, a székelyföldi muzsikát, de nem szabad elmenni a kis magyarországi muzsikák mellett sem. Tényleg nagyon szeretjük őket, akár legyen az egy szatmári, vagy egy alföldi betyárnóták, nagyon szívesen játszunk őket.
0: Kedves hallgatóink, a magyar népzene egyik legszebb értéke, hogy közös emlékeinket és örökségünket generációról generációra képes továbbadni. Ennek szép példája a Pannonia Citera zenekar, amely jövőre már fennállásának 45. évfordulóját ünnepli. 4,5 évtizede szólaltatják meg szeretettel és elkötelezettséggel a magyar népzene dallamait, és közösségükben a citera muzsika hagyománya ma is élő eleven muzsika. Most egy közismert és szeretett népdalunk, az Érika szőlő csendül fel a Pannonia Citera zenekar előadásában. Hallgassuk szeretettel a zenekart, amelynek muzsikájában egyszerre van jelen a hagyomány tisztelete, a közös muzsikálás öröme és a magyar dallamok szeretete. Érika szőlő, a Pannonia Citera zenekar muzsikál.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a magyar cigányzene és a prímási hagyomány méltán elismert képviselőjét, Lakatos Miklós prímást halljuk, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett művészét. Lakatos Miklós nem csak kiváló hegedűművész, hanem a magyar nóta és a cigányzene szenvedélyes tovább örökítője is. Játékában ott él a több évszázados prímási hagyomány, miközben előadásmódját elegancia, virtuózitás és rendkívüli technikai tudás jellemzi. Ha kezébe veszi a hegedűt, nem egyszerűen muzsikál, történeteket mesél. Egy-egy dallam nála érzelmeket, emlékeket és egy egész gazdag zenei örökséget szólaltat meg.
1: Lakatos Miklós vagyok, prímás. Drága édesanyám, nagyon nagy szeretettel énekelte mindig ezt, hogy menj csak tovább az utadon, és hát természetesen Kovács Apollóniától hallgatta legszívesebben.
0: Most egy különleges felvétel következik a magyar nóta egyik felejthetetlen alakjától, Kovács Apollóniától. A Kossuth-díjas előadó művészt az 1968-ban készült archív felvételen Boros Lajos prímás és zenekara kíséri. A nóta címe Menj csak tovább az utadon. Ez a hallgató egyszerre hordoz mély érzelmeket, fájdalmat és méltóságot. Kovács Apollónia páratlan hangján ez a dallam ma is olyan erővel szólal meg, mintha egy régi történetet, egy megélt élet vallomását hallanánk.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban is tartsanak velünk, itt a Családunk nótáiban. Hamarosan tematikus hétvégénk főszereplőjét, Szilágyi Sándort hallgatjuk. Az erdélyi nótaénekes a Maros megyei Csíkszentiván szülötte. Szilágyi Sándor számára a magyar nóta nem csupán muzsika, hanem örökség, küldetés és a magyarsághoz tartozás egyik legszebb kifejezője. A nótázás szeretetét már gyermekkorában magába szívta, első fellépésére pedig 16 évesen került sor. Azóta hittel és szívből szolgálja a magyar nóta ügyét, Erdélyben pedig fáradhatatlanul őrzi és népszerűsíti a magyar dallamokat. Születésnapján is több évtizedes nótaénekesi pályafutását ünnepelve, itt a Dankó Rádióban Szilágyi Sándort hallgatjuk.
1: 1969-ben születtem, Marosvásárhely 14 kilométer, Csíkszentiványon. Tehát lelkem nagyon közel van a Csárlás, ott, ahol a Maros vize messze földön kanyarog. Gyerekkorom az úgy visszaemlékszek, úgy tisztán, hogy hatodikos koromban ajándékba kaptam egy harmonikát. Beirattak Marosvásárhelyre Csíki László tanár úrhoz. Ott tanultam meg az első hangjegyeket, hova kell rajzolni. Ezek voltak az első lépések, amire úgy tisztán visszaemlékszek, és úgy kíváncsian minden egyes rendezvényen, úgy bokalegyező nadrágban ott voltam a kapu mellett, ha hivatalos volt a család, ha nem. Én a magam módján azért ott voltam, mert úgy indított a lélek, úgy húzott a muzsika, és úgy megjegyeztem azóta is, hogy ott olyan helyeken, ahol énekelnek, vagy együtt vannak az emberek, ott csak jó emberek lehetnek. Azok egy célt, egy hullámhosszon mozognak, és én ezekre a szép időkre visszaemlékszek, és tudom, hogy az első lakodalmam Kolozs megyébe, Egerbegyen volt 16 évesen.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta határokon átívelő világának egyik elkötelezett képviselőjét, az erdélyi nótaénekest Szilágyi Sándort köszöntjük születésnapján. Most egy 2023-as Dankó klubos felvétel következik Gyuláról. Szilágyi Sándor, Hankó József és zenekara kíséretével énekli Huber Gyula és Maroshalmi Gyula andalgóját. Csendesen, csak csendesen. Itt a Családunk nótáiban. Csend.

0: Kedves hallgatóink, a családunk nótái minden alkalommal arra hív bennünket, hogy megálljunk egy pillanatra, és meghalljuk azokat a dallamokat, amelyek szüleink, nagyszüleink szívét is megérintették. Ezek a nóták ma is ugyanazzal az őszintességgel szólnak a szeretetről, a hűségről, az örömről és a bánatról, mint egykor. A folytatásban Kálmán Vilmosné Kati kazincbarcikai hallgatónk mesél nótás dalos világáról.
1: Én úgy nőttem föl, hogy nekem énekeltek, meséltek. A nagymamám TSZ-ben dolgozott, ott mindenki énekelt, mikor kapáltak, dolgoztak. Anyukám úgy szintén, kicsi koromban, általános iskolás korunkban mindig összeszedte a gyerekeket, barátnőimet, és akkor kimentünk az úgynevezett kispatak partjára, és ott énekelgettünk anyukám irányításával. Apukám úgy szintén, ő olyan igazi mulatos volt, pricsesznadrág, lóháton, csizmával, bőrcsizmával, ő igazi mulatos volt. Mikor nagy család lettünk, mert a férjem még heten voltak testvérek, és hogyha összejött a család névnapra, a születésnapra, mindig nótázás volt a vége. Vagy ha elmentünk a sógornőmékhez, leültünk a nagy diófa alá, és akkor ott is mindig nótázás lett a vége.
0: És mi jellemezte ezeket a családi összejöveteleket? Milyen élményekre emlékszik?
1: Hát ezek mind nagyon-nagyon szépek voltak. Olyan kertesházban laktunk, hogy a házunk előtt egyik oldalán a futórózsa volt, a másik oldalán meg a szőlőlugas. Tehát mint egy szoba úgy beterítette, és minden vasárnap ott volt az ebédünk. És az ablak nyitva volt, a szobaablak oda lett kitéve a táskás lemezjátszó. Hát még azzal az igazi bakelit lemezekkel, és ott mindig nóta szólt. Anyukám nagyon szépen tudta énekelni, ha kimentünk a rétre, a patakpartra, a kék ne felejts. Azt anyukám gyönyörűen tudta énekelni. Egy Borsodból többen vannak, akik a száztagú cigány zenekarban játszanak. Nagyon-nagyon sok közös programot rendeztünk, és pár éve, hogy a száztagú cigány zenekar primásai szólistái itt voltak Mócsonyban, és a zenekarral elénekelték az utcára nyílik a kocsma ajtó. Hát a férjem is nagyon szépen énekel, nagyon jó hangja volt, és nagyon-nagyon nagy sikere lett.
0: A magyar nóta világában különleges helyet foglalnak el azok a dallamok, amelyek egyszerre hordozzák a szív csendes fájdalmát és az élet derűs pillanatait. A következő percekben két ilyen örökbecsű szerzemény csendül fel. Elsőként a felejthetetlen Székely Mihály előadásában halljuk a szép hangulatú hallgatót, a Kék ne felejts című dalt. Magyar Imre és zenekara muzsikál. Ezt követően pedig már a csárdás vidámabb világába kalauzoljuk Önöket. Utcára nyílik a kocsma ajtó. Tarnai Kis László előadásában csendül fel a nóta Tordai Zoltán és zenekarának közreműködésével. A Dankó Klub 2019-es székesfehérvári felvételéről.

0: helyiségbe.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Hogyha ír majd édesanyám, írjon a

0: kellemes estét és további jó rádiózást kívánok itt a Dankó Rádióban. 20 óráig dallamos élményekkel, történetekkel és szívhez szóló muzsikával várom Önöket. A családunk nótáival a mikrofonnál Erdélyi Klaudia számít megtisztelő figyelmükre. A folytatásban Bardóczi Attila előadó művész egyik kedves dala csendül fel. A Budapesti Operett Színház egykori társulati és vendégművészeként számos emlékezetes operett és musical szerepben láthattuk Bardóczi Attilát, miközben a klasszikus francia sanzonok világát is nagy érzékenységgel tolmácsolja. Repertoárjában többek között Piaf, Aznavour és Brel dalai is helyet kapnak.
1: Bardóczi Attila vagyok, színész, és egy emlékemet osztom meg édesanyámról, aki sajnos nagyon-nagyon hamar, hogy itt hagyott bennünket, de nagyon-nagyon szépen énekelt, és mindig énekelt, amikor bánata volt. Emlékszem tőle egy dalra, amit azóta sem hallottam, a háború utáni Pestről szólt, egy autó jár Budáról át, a régi hídon át. És aztán később egyszer csak meghallottam ezt a dalt, más szöveggel, aminek az a címe, hogy Gyertyafénykeringő. És nagyon megörültem neki, itt a Dankó Rádión hallottam, és ennek most is örülnék, hogyha hallanám.
0: Kedves hallgatóink, a régi idők elegáns világát idézi meg a következő két felvétel. Először Zsoldos Imre 1966-os hamisítatlan muzsikája szólal meg, a Gyertyafénykeringő Dobsa Sándor feldolgozásában. Majd ezt követően egy örökzöld érkezik, amelynek dallama ma is mosolyt csal az arcokra. Bágya András és Gédénes György Csini babája Bardóczi Attila előadásában, Tarnai Kis László zongora kíséretével. Két felvétel, két hangulat, itt a magyar dallamok hullámhosszán.

Kedves hallgatóink, lassan véget ér mai nótás utazásunk. Búcsúzóul Lakatos Miklós és zenekara muzsikál. A felvétel 2022-ben az Aradi Dankó Klubban, a Kultúrpalotában készült. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várjuk Önöket, itt a Dankó Rádióban. A híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, majd 21 órától éjfélig a népek dalai világzenei összeállításunkkal jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Sztrányóczki Imre gyártásvezető, Wolf Attila hangmérnök, valamint adásmenedzsereink D-Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is. A szerkesztő műsorvezetőt, Erdélyi Klaudiát hallották.

0: és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
3: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
2: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
4: Tóth János. Október 13-án 18 óra 55 perckor az M1-en.
5: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jövő héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Újabb lövedék csapódott a riádi nemzetközi repülőtér termináljába. Visszatér a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Talán már a jövő héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Nyilatkozta Magyar Péter a Finn Helsingin Sanomat napilapnak adott interjújában. A miniszterelnök kifejtette, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat hazánk és Ukrajna között. Kiemelte, hogy a fegyvereket továbbra sem küldi, és a fegyverszállítmányok áthaladását sem engedélyezik, miközben a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól már megállapodás született. Magyar Péter beszámolt a belpolitikai helyzetről is, megerősítette, hogy az alkotmányban már legfeljebb 2 ciklusra korlátozzák a miniszterelnöki megbízatást. A teljes alaptörvény újraírása pedig legalább 1 évet igénybe vesz, és a tervezetről népszavazás dönt majd. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette. Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán népjoga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásával. Újabb lövedék csapódott be a riádi nemzetközi repülőtéren, közölte a jemeni húszik ellen harcoló, szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője. A találat a 4-es terminált érte, amely kigyulladt. A riádi nemzetközi repülőteret tegnap is támadás érte, legalább 12-en meghaltak és 300-an megsérültek, többen súlyosan. Szaúd-Arábia az Irán támogatását élvező jemeni húszi lázadókat tette felelőssé a történtekért. A héten ez volt a 4. támadás a riádi repülőtér ellen. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását. Így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így holnap hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is. Holnap visszatér a napos száraz idő, délen lehetnek egész nap borongós területek, a szél sok felé megélénkül. A reggeli 5-11 fok után napközben 13-18 fok várható. A pontos idő 20 óra 4 perc.
5: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
7: Jó estét kívánok! Ismét egy kivételes gyöngyszemre akadtam a Magyar Rádió archívumában. Ez pedig a Magyar Rádió nemzetközi népzenei hangversenyének felvétele a Magyar Rádió harmadik.

0: XIV. Népzenei Fesztiválján. Európa különböző területeiről hallhatnak zenekarokat, illetve a Sebő együttes zárja majd az 1974-es Salgótarjáni Népzenei Fesztivál műsorát. A műsorvezető Kertész Zsuzsa.
1: Ausztriából érkezett a Frauenkircheni trió. Grete és Traude Lass, valamint Franz Göttlt 2 évvel ezelőtt határozta el, hogy gitárkísérettel népdalokat énekel. Eddig csak szűkebb hazájukban, Burgenlandban léptek fel, de volt már rádiószereplésük, és ezen a nyáron az osztrák televízió is műsort készít velük. A Frauenkircheni trió előadásában burgenlandi népdalokat hallunk.

5 évvel ezelőtt a belgiumi Heinzingenben egy néptánc csoport 4 fiatal tagja elhatározta, hogy önállósítja magát. Herman de Witt és felesége Rosita, valamint Wilfried Monen és Rosita bátyja Oswald Tahon eleinte csak az utcán, házak előtt, vendéglőkben énekelt, de hamarosan felfigyeltek rájuk és színpadon is bemutatkozhattak. Sorra járták Brabant megye falvait, daloltak, muzsikáltak, és közben az öreg padlásokon régen használt népi hangszerek, az idős emberek emlékezetében pedig régi népdalok után kutattak. A most elsőnek elhangzó karácsonyi dal kíséretében megszólaló dudát Brühl egyik híres festménye alapján rekonstruálták. Ebből is kitűnik, milyen alaposan és lelkiismeretesen tanulmányozzák a régi flamand hagyományokat. Elmondták, hogy odahaza nagy szeretettel fogadja műsoraikat a közönség. Egy idős asszony megható leveléből való a következő néhány sor. Boldog vagyok, hogy mielőtt meghalok, még egyszer újra hallhatok néhányat azokból a dalokból, amelyeket egykor a nagyanyám énekelt nekem. Kérem, jöjjenek el hozzánk is. A Höt Klixk, vagyis magyarul a csoport, a mi meghívásunknak is örömmel tett eleget. Mostani műsorukban régi népszokások dalai és táncdallamok szólalnak meg.

Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, nemzetközi népzenei hangversenyünk befejező műsorszámához érkeztünk. A Sebő Együttes következik. A magyar népdalok és néptánc muzsika mellett az együttes a szomszéd népek zenéjét is gyakran műsorára tűzi. Befejezésül szlovák, román és bolgár dallamokat szólaltatnak meg.

Részleteket hallottak kedves hallgatóink a Magyar Rádió Népzenei Fesztiváljának koncertjéből, melyet 1974-ben rendeztek Salgótarjánban. A szerintem remek, különleges zenék után, melyben bolgár előadók és a Sebő együttes is szerepelt, idézzük fel a Sólyom éneket, melyet Nagy László fordított magyarra, s azt hiszem ez a Sebő együttes egyik legtöbbek által feldolgozott dala.

Táncházban című műsorunk hátralévő perceiben maradunk a Balkán zenei világában, méghozzá a több szólamú bolgár daloknál. Magyar előadók is előszeretettel éneklik és muzsikálják ezeket. Többek között a Vándorvokál, azaz Farkas Tünde, Izsák Katalin, Szluka Judit. A csapatnak néhány évig Bognár Szilvia is tagja volt, aki most együtt énekel a Vándorvokál lányaival. A hangszeresek pedig Németh György, Búzás Attila és Orci Géza.

Az előbb, mikor azt mondtam, bolgár zenei felvételek következnek Táncházban című műsorunkban, tulajdonképpen nem mondtam igazat. Egy kivétel következik, de aztán a Právó zenekar bolgár dajcsevója és szörbája zárja ma esti népzenei összeállításunkat. A kivétel egy sodró lendületű, moldvai feldolgozás lesz, melyet Gera Attila, a remek fúvós játszik, aki nem mellesleg a Právó zenekar vezetője, valamint Bolya Mátyás, Barca Zsolt, Unger Balázs és Dorró. Robert. Tehát a moldvai, majd bolgár muzsika előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Profit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: A Balkan Taxin felvétele Romániából indítja a vasárnap esti Népek dalait világzenei magazinunkat. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Hamarosan a hét előadója jön, egy magyar művész, Robi Lakatos, a lengyel Gang Tango zenekarral készítettek egy tangó albumot. Egy igazán szakmai kérdéssel is készültünk Robi Lakatosnak, aki stúdiónk vendége volt. Azt kérdezzük majd tőle, hogy amikor összekeverik a tangót például a legismertebb orosz dallal, az Ocsi Csornie dallamaival, hogyan mennek át egyikből a másikba, és hogyan lehet tartani az arányokat. Hamarosan halljuk majd az igazán izgalmas válaszát, érdemes tehát velünk maradni, és bizony az elmúlt 5 esztendőből is jön majd 5 kitűnő magyar világzene, egy válogatás, Holdal a nap, a Mélybahár, a Csalga, a Szélműves és a Besodrom is itt lesznek majd velünk az óra folyamán. Tartsanak önök is a Danko Rádióval, benne pedig a Népek dalaival, világzenei magazinunkkal, amelyben, ahogy ígértem, elsőként Romániából érkezik világzene. Ez a Balkan Taxim.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai, világzenei magazinunk szól. A hét előadójával folytatjuk, Robi Lakatossal, aki a lengyel Gangtangó zenekarral készített egy közös lemezt. Hamarosan erről hallgatunk majd egy felvételt. De ha már vendégünk volt a stúdióban Robi Lakatos, a hegedű virtuóz, akkor megkérdeztük tőle, hogy amikor összekeverik a tangót például a legismertebb orosz dallal, az Ocsicsornie dallamaival, hogyan mennek át egyikből a másikba, és hogyan lehet tartani az arányokat?
1: Ezekben a dolgokban, amikor belecsempészünk valamit valamiben, akkor itt az a lényege, hogy hogy megyünk át, és hogy jövünk ki belőle. Tehát vannak olyan, sokszor szokott történni, nagyon sok muzsikussal is, velem is történt már ilyen, hogy az ember annyira belegabajodik ilyesfajta dologba, hogy aztán nagyon nehéz kikeveredni belőle. Szóval ezért mondom azt, hogy mindig meg kell tartani az aranymetszéspont, az nagyon fontos, hogy mindig meglegyen az a fajta menekülő út, hogy úgy mondjam, hogy ki tudjunk ebből jól jönni. És itt is tükröződik különböző számokból, hogy nagyon elkalandozunk, és szerencsére nagyon jól jövünk ki mindig belőle, mint hogy ugyanúgy a török vagy a görög tangóból is.
0: Egy fantasztikusan sikerült album, kitűnő felvétele most. Robi Lakatos és a lengyel Gangtangó zenekar együttműködésének gyümölcse jön most itt a Dankó Rádióban. Ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk. Megyünk tovább öt magyar világzenével, amelyet az elmúlt öt esztendőből válogattunk. Gulyás Anna jön elsőként, a Hold a Nap zenekar következik, ugye? Anna gyermekkorát Brazíliában, Peruban és Afrikában töltötte, így már egészen fiatalon magába szívta a latin-amerikai és afrikai zenei kultúrák hangzásvilágát, miközben itthon a magyar népzene felé fordult. Saját dalait ezekből az élményekből építi fel, ezért a Hold a Nap muzsikájában a magyar hagyomány természetes módon találkozik a latin és más világzenei hatásokkal. A néprajz és a kulturális antropológia is fontos része az életének, de végül a zenében és a mesemondásban találta meg azt a kifejezési formát, amelyben a hagyományokat a legközvetlenebből tudja továbbadni. Ahogy ő fogalmaz, nem népzenei idézetekből építkeznek, hanem a különböző kultúrák lüktetéséből és hangulatából merítenek ihletet. Jön tehát a Hold a Nap Gulyás Annával, aztán pedig a Mély Bahár muzsikáját játsszuk. Itt lesz a csalga, a szélműves, és a sor végén a besodrom is. Daluk címe Hidegen fújnak a szelek. Mindezt tehát a következő percekben itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádióban jövő héten pénteken a libanoni nép megsegítésére szervezett jótékonysági koncertet hallhatják. Ennek főszervezője Ibrahim Malouf, libanoni származású trombita művész. Az ő nevéhez fűződik a negyedhangos trombita mesteri megszólaltatása. Ez a hangszer tulajdonképpen zenei kulcsot jelent a közel-keleti, mediterrán és európai dallamok organikus egyesítéséhez. Ezen a koncerten Ibrahim Malouf mellett számos libanoni származású, illetve kötődésű művész lépett fel, például felesége Hiba Tawadji, libanoni énekesnő, színésznő és rendező. 2008 óta 4 oktávos hangterjedelmével vívott ki magának elismert helyet a libanoni és az arab zenei

Koncert fellépője, egy másik korosztály. A karrierjét 1978-ban kezdő Omeyma El-Khalil libanoni énekesnő, aki művészetkedvelő családban nőtt fel, és már korán, 12 évesen énekesként kezdte pályafutását. Fellépésein apja kísérte lanttal. A család később Beirutba költözött, ahol zeneelméletet és éneklést tanult. Az arab világ jelentős költőinek műveit énekli koncertjén.

libanoni nép megsegítésére szervezett jótékonysági koncertet jövő héten pénteken 23 órától hallhatják itt a Dankó Rádióban.

hallgattak bennünket eddig, azok tudják, hogy a hét előadója egy magyar művész, Robi Lakatos, aki a lengyel Gang Tango zenekarral készített egy igazán izgalmas tangóalbumot. Az egyik kedvenc felvétele Robi Lakatosnak erről a lemezről a Chicken the Bucking című felvétel. Ez fogja majd nekünk részletesebben is bemutatni a Dankó Rádió előadói díjával kitüntetett Robi Lakatos. 2024-ben kapta meg egyébként ezt a neves kitüntetést. Szóval hamarosan a hét előadója Robi Lakatos jön, és rengeteg további magyar világzene is az óra folyamán, hiszen az elmúlt 5 esztendőből válogatunk majd. Itt lesz az 5. évszak, Laposa Julcsi and the Band, Csinszka, Makám és a Pázó. A Pannonia All Stars Ska Orchestra Nádasdi Fannival, és játszunk Szerbiából is majd világzenét, Mirjana Rajić jóvoltából. Tartsanak tehát velünk a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal itt a Dankó Rádióban.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. A hegedű virtuóz Robi Lakatos a hét előadója. Annak kapcsán hívtuk be a stúdióba, hogy 2024-ben megjelent a lengyel Gang Tangó zenekarral egy közös albuma, amelynek a fókuszában a tangó volt. Most az album egyik felvételéről beszél. Csikilin de Bachin.
1: Vannak azért így gyönyörű, például Piazzollától a Csikilin de Bachin, ami az egyik leggyönyörűbb szám, és különben én ezt a számot én már felvettem az én zenekarommal, is játszottam a Sydney Opera Live koncertemen is játszom. Csak két különböző felfogás. Tehát, hogy mi játszok, az is egy nagyon érdekes dolog az én zenekarommal, és ezen a lemezen pedig egy megint más arrangementba, felfogásba van felvéve, ami ugyancsak nagyon érdekes.
0: Hallgassuk meg a szóban forgó felvételt. Jön tehát Robi Lakatos és a Gang Tangó zenekar itt a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban, a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió. Benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk. Az elmúlt 5 esztendőből jön majd 5 magyar világzene a következő percekben. Az 5-ös szám bűvületében most az 5. évszak zenekarral folytatjuk, amelynek bemutatkozó albuma a Ne Rejtsd El nemzetközi figyelmet is kivívott. 2 hónapon át szerepelt az európai világzenei listán. A zenekar vezetője, ifjabb Csóri Sándor Sündi szerint azonban ők nem világzenét, hanem inkább világi népzenét játszanak. Kiinduló pontjuk a Kárpát-medence gazdag népzenei öröksége, amelyet saját zenei gondolataikkal és improvizációkkal formálnak tovább. Az együttesben a magyar muzsikusok és a francia-magyar énekesnő Isabella Cossanál közös zenei nyelvet beszélnek, bizonyítva, hogy a népzene egyszerre őrzi a hagyományt, és képes új formákban is megszólalni. Ahogy Sündi fogalmaz, mestereik arra biztatták őket, hogy ne másolják elődeiket, hanem találják meg a saját hangjukat. Na ebbe hallgatunk most bele. 5. évszak és a Sziget. Ez jön tehát hamarosan. Aztán pedig Laposa Julcsi and the Band, Széles a Mura. Jön a Csinszka muzsikája, aztán a Makám is játszik, a végén pedig Nádasdi Fanni hangját hallgatjuk a Pazó kíséretében. Jön tehát a Pannonia All Stars Ska Orchestra, valamint Nádasdi Fanni itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat, manipulált élőzenei felvételek, etnózene és kazettás magnó művészet. Így határozza meg magát a Szerbiából érkező Lenhardt Tapes produkció. A név valójában Vladimir Lenhardt ötletgazdát takarja, aki alkalmanként maga köré gyűjt tehetséges zenészeket. Vladimir idén Duett című albumával jelentkezett, amelynek alapötlete az volt, hogy női folkos énekdallamokat illesszen kazettás mintavételű zajokba. Többek között felkereste Svetlana Spajic énekest is, aki szerint a közös munkában az volt a legjobb, hogy Lenhardt mindig tudta, hogyan kell jól teret adni egy énekesnek, egy dalnak és egy emberi hangnak. Szerinte Lenhardt mély tiszteletet, szinte áhítatot táplál az énekesek iránt, ahogy a dalok iránt is. Az énekes szerint ezzel a hozzáállással Lenhardt azokat a hangokat is életre kelti, amelyek elfeledett régi kislemezekről és kazettákról szólnak hozzánk. Így magunk is fültanúi lehetünk egy igazán organikus zenei fejlődésnek. Ő jön tehát a Lenhardt Tapes produkció Mirjana Rajtjal a népek dalaiban, világzenei magazinunkban, itt a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

0: még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Hamarosan érkezik a hét előadója, Robi Lakatosról van szó. A stúdiónk vendége volt, annak kapcsán beszélgettünk vele, hogy a lengyel Gong Tango zenekarral megjelentettek egy tangóalbumot. A hegedű mellett egy más

hallgatjuk majd meg az óra folyamán. Elsőként akkor irány most Finnország, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban érkezik a Jaakko Laitinen és a Vara Raha, daluk címe lefordítva, Filozófusok köve.

0: itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai világzenei magazinunk szól, Robi Lakatossal folytatjuk, ő ugyanis a hét előadója. Nem sokára hallgatunk egy felvételt, amelyet a lengyel Gangtangó zenekarral készített még 2024-ben, de ha már a stúdiónk vendége volt, akkor beszéltünk arról is, hogy a hegedű mellett egy másik hangszer iránti szerelmét is megmutatja a színpadon. Ez pedig a dob.
1: Igen, úgy volt a koncert, hogy ki volt rakva a dobom, és két számba beültem dobolni ezen a lemezen is. Én úgy, mint az utolsó lemezen, vagyis az ezelőtti lemezen, mert is játszok három számba a dobon. Vagy például a Vivaldi lemezen, és ott is belecsempésztünk, mert ugye a Vivaldi lemeznek az volt a lényeg, hogy eljátszottam a Vivaldi 4 évszakot, és hozzátettünk még egy nulladik és egy ötödik évszakot is, és utána 4 évszakot azt eljátszottam a brüsszeli kamarazenekarral, majdnem, hogy így eredetiben, és utána jött egy úgynevezett Armageddon, egy záró évszak, ami a, mondhatom azt, hogy a világ égés, vagy a világ vége, és ott már a végén, amikor már a harmadik tételbe, amit mi írtunk meg tulajdonképpen, nagyon modern a hangok szólaltak meg, ott a végén dobolok. Ebben.
0: Most nem erről a lemezről szól a dal, hanem a 2024-es tangó lemezről, amelyet a lengyel Gangtangó zenekarral készített közösen Robi Lakatos. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják.

Minden este 9-től világzenék forognak a Dankó rádióban. Népek dalai.

itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Az elmúlt 5 esztendőből játszunk most 5 magyar világzenét, Szabó Balázs bandája. Na, velük indítunk. Az első több mint egy évtizedes közös munka után 2026 tavaszától új felállásban folytatja tovább a zenekar. Szabó Balázs a közösségi oldalán jelentette be a hírt, azt, hogy Laci, Matyi, Sebi és Soma kilépésével lezárult a zenekar történetének egy hosszú szakasza. A döntés mögött nincs harag, inkább annak felismerése, hogy mostantól mindenki a saját útjára és új projektjeire összpontosít. Az együtt töltött évek próbái, koncertjei és csendesebb pillanatai azonban továbbra is részei maradnak a zenekar történetének. Ők jönnek tehát, a Szabó Balázs bandája és a Végszavak című dal. Jön a Babra és a Megica muzsikája is, a Párnográszt és ifjabb Sárközi Lajos is itt lesz velünk. Az FMR felvételét is hallgatjuk. A végére pedig egy csodaszép dal, Méri Rebeka és az Ima jön, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban világzenei válogatás.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

a Dankó Rádióban. Jövő héten pénteken a libanoni nép megsegítésére szervezett jótékonysági koncertet hallhatják Párizsból. Ennek főszervezője Ibrahim Malouf, libanoni származású trombita művész, aki vallja, hogy a zene képes összekötni generációkat és kultúrákat, miközben reményt ad egy széthulló világban. A jótékonysági koncerten ezt a reményt szándékoztak átadni a libanoni népnek azzal, hogy egy estén egy színpadon álltak neves libanoni és libanoni francia művészek, többek között a főszervező Ibrahim Malouf.

jótékonysági koncerten többek között fellépett a francia énekes dalszerző Anna Sedid, aki mély és többrétegű libanoni kötődéssel rendelkezik, amely a családja történelméből, kulturális örökségéből és művészeti gyökereiből táplálkozik. Bár ő maga már Franciaországban született és nőtt fel, a Sedid név a francia-libanoni kulturális élet egyik leghíresebb művész dinasztiáját jelöli. 8 éves korában nagyanyja, aki költő volt, egy füzetet és egy töltőtollat ajándékozott neki. A füzetbe írt verseit később dalokká formálta át.

libanoni nép megsegítésére szervezett jótékonysági koncertet jövő héten pénteken 23 órától hallhatják itt a Dankó Rádióban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

akkor sírassatok engem, ha majd itt bent a szívemben.

0: csigaviga, moskarika, csigaviga, haj!
1: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

szemeiben bolond a világ. Ácsi, ácsi, jaj, de szerelmes vagyok.

Rodjon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör haja simára. Én is voltam a babája, raktam csókot a szájára. Hey, rodjon rá a csillagos ég, menjen ki a

sok, mégis rám lerték a vasat, a tárc szívem majd meghasad, nem loptam életembe, csak egy csipot, de

a csigavér, ótás ember vígan él, még a nap is szebben ragyog felettem. Házasodni akarok, de csak olyat ha kapok, aki eljön néha velem horkóstolni. Ki nem pöröl, nem vitáz, sokat nem...

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió 20 csak prímása. Ma egy olyan dallal, amely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt. Ez Balázs Árpád és Farkas Imre nótája. Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. A dalt Fonyó Barbara énekli el, és Tordai Zoltán zenekara játsza. Majd archív felvételről Dóczi József 100 forintos bankó című dala szól, méghozzá Palló Imre és a Magyar Rádió népi zenekarának jóvoltából. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: hitamanda ingem úgysem muzsikálhat.
1: Most kezdődik a tánc, és ezzel a dallal folytatódik a Húscsök Prímás. Kalina Enikőt és Dócs Pétert halljuk hamarosan Kubányi György szerzeményének előadójaként, majd Bura Sándor és Szerdahelyi János, Ráérünk még korán van hazamenni című dalát is eléneklik a művészek, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Aztán Farkas Rozika dalol nekünk. A művésznő 2025-ben a Dankó Rádió Magyar Nóta díját vehette át. A 2016-ban készült felvételen Tordai Zoltánnal és zenekarával hallható Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frissének előadójaként. Az írás jól megmondja.

jöjj, hát

Dankó klubos koncertfelvételeket játszunk önöknek a folytatásban, szám szerint hármat. Egy nagy kanizsait, egy budapestit, majd egy dunaföldvárit. Ez utóbbi 2016-ban készült, március 21-én. Sok-sok művész lépett színpadra. Ott volt Szóka Júlia, Szendi Szilvi, Kerényi Miklós Máté, valamint Szalai Antal és zenekara is. A felvételen hallhatjuk még Szávolovics Gabriellát, Bokor Jánost is, amint eléneklik nekünk a Hat nap óta szól a nóta című dalt. Érika hajlik a búzakalász és Szólj, szólj csalogány. Ez a két felvétel már Budapesten készült a Sára Sándor vetítő és koncertteremben Mészáros János Elekkel és Bangó János együttesével. Azonban egy hallgató szól elsőként a nagykanizsai felvétel 2022. májusában készült Budai Beatrixszal és Hankó József együttesével. Imádság már az is!

üzes arra szemét látja. Régi virág húz a koszorú, nem vagyok én sose szomorú. Szólj hát csalogány, rám vár a babám, nem veti a szemét másra. Régi virág húz a koszorú, nem vagyok én sose szomorú. Szólj hát csalogány, rám vár a babám, nem veti a szemét másra. Zöldül a határ, száj, száj kis madár,

Már is folytatjuk a Húscsak Prímást itt a Dankó Rádióban, méghozzá egy hallgatóval. Hiába süt a világra. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a felvétel 2024. szeptemberében Gáti Pállal és Lándvai Ferenc zenekarával. Majd Hollai Bertalan nótázik Két holt földje és Októbernek elsejével címmel.

halkan pengesd ezt a csárdást, majd hallod-e nótás, füttyös szép madár, ezek a dalok következnek. A csárdást Karácsony Irén énekli, mely Szalai László és Nemes Rózsa dala, a friss előadói pedig Boros Jolán és Olá Kálmán együttese. Ez Huber Gyula és Herodek Sándorné szerzeménye lesz.

csapodát. Huncuta mája, zuzzát, csalfa vagy, három is akkor négy, hát majd, ha vagy. Így veled, édes rúzsám, Isten

0: ma még ebben a tetszett rám, a hurra a bogó, reggeli kapta, szépen helyére oda ment.
1: A virágnak megtiltani nem lehet. Jaj, de szép kék szeme van magának. A szeretőm dunántúli, hús csak prímás ezt a csárdást. Ezekkel a nótákkal folytatódik a hús csak prímás itt a Dankó Rádióban. Gáspár Anni énekli majd el Babos Károly és Bicskei Dániel frissét, Lakatos Miklós és zenekara muzsikál hozzá. Előtte Bura Sándorék játszanak, Utri Anna kíséreteként, aki Kalmár Tibor és Fehér István csárdásával örvendeztet meg minket. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Kis Angyal Ernő andalgóját a 2024-es esztendőből Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László éneklik majd el. Szomora Zsolt és együttese játszik a művészeknek, de csak azután, hogy elhangozna itt a Hús csak prímásban Egressy Béni megzenésített Petőfi Sándor verse, a virágnak megtiltani nem lehet címmel. Már is Toki Balog Ernő zenekara muzsikál Schmidelius Évának.

Hendi János abasári csárdását nem sokára egy 1986-os felvételről halljuk, Takács Bélától és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától. Előtte hozunk egy felvételt, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, 2022-ből. Ez a felvétel Majláth Jenő és Fülöp Kálmán andalgójából készült, Hajnal Nikolettel és Tordai Zoltán zenekarával. A címe pedig Harangszót hozott a nyáresti szél. A Duna Televízióból is hozunk egy felvételt, ez Magyar Imre és Kodai László dala lesz, Vallomásra küldöm a szívemet. Már is Várnai Adrient és Ifjabb Bergi Béla zenekarát halljuk.

0: világon bor se volna, akkor itten de rossz volna.
1: Hogyha a világon bor se volna, Berkes János énekelt 2015-ből, és Németh Csicsó József zenekara muzsikált hozzá. Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai Hús csak prímás, így hát eljött a búcsú ideje. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem önöket, ha tehetik, maradjanak még a Dankó Rádióval. További kellemes időtöltést kívánok. Németh Csicsó József és zenekara játszik még nekünk. Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod? És mindig mondtam, veszedelmes a lány. Viszont hallásra, Morvai Noémit.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ismét egy kivételes gyöngyszemre akadtam a Magyar Rádió archívumában. Ez pedig a Magyar Rádió nemzetközi népzenei hangversenyének felvétele a Magyar Rádió 3. népzenei fesztiválján. Európa különböző területeiről hallhatnak zenekarokat, illetve a Sebő együttes zárja majd az 1974-es Salgótarjáni népzenei fesztivál műsorát. A műsorvezető Kertész Zsuzsa.
2: Ausztriából érkezett a Frauenkircheni trió. Grete és Traude Lass, valamint Franz Göttlt 2 évvel ezelőtt határozta el, hogy gitárkísérettel népdalokat énekel. Eddig csak szűkebb hazájukban, Burgenlandban léptek fel, de volt már rádiószereplésük, és ezen a nyáron az osztrák televízió is műsort készít velük. A Frauenkircheni trió előadásában burgenlandi népdalokat hallunk.